0: nem is emlékeznek ránk.
1: MMR. A zene összeköt.

0: ide-oda szökelek, mint Zerge fenn a hegyen.
1: Jobbrád, barát,
0: ha kerülöm a kapuját, nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretesz, ahogy a jó nevű jegyzik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban, nagy bajban voltam és kis gatyában.

sing a little softer. Matilda, Matilda, Matilda.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: És itt is vagyunk, egy perccel fél hat után köszöntjük a hallgatókat innen a Lendvai stúdióból. Ma június 17-én nagyon friss a reggelünk, 15 fokot mutatnak a hőmérők, és jobbára derült az idő némi felhőzettel. És bizony, ez már egy meleg napnak az előszele, hiszen akár a 30 fokot is súrolhatja, délután már a hőmérő higanyszála. Mától indul a kánikula, de még egy hideg front még itt van fölöttünk. És pont ez a szerda nem egy átlagos időjárású napot eredményez, kánikulát és különleges meteogyógyászati terhelést hordoz magában, pontosan az itt lévő hidegfront miatt még. Erről majd részletesen 6 órakor a friss információkban, de természetesen emellett, mivel már nyári séma van, rengeteg zenével készültünk, úgyhogy a mai reggelen délelőttől remélem, hogy velünk tudnak maradni, és nagyon sokan biztosan mondjuk reggel 6 órakor leülnek még a tévé elő, hogyha van erre idejük és foci meccset néznek, hiszen zajlik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Argentina, Algéria mérkőzés 3-0-val végződött, az Irak-Norvégia találkozó 1-4-es eredménnyel zárult, aztán Franciaország-Szenegál 3-1, és hamarosan 6 órakor Ausztria Jordániával csap össze, és ma még lesz két mérkőzés, ezek már az esti órákban, este 7 órakor Portugália-Kongó, és később 22 órakor kezdődik majd az Anglia Horvátország összecsapás. Na, az egy izgalmas mérkőzés lesz, úgyhogy remélem, hogy tudják majd nézni. Szóval rengeteg mérkőzés a VB tekintetében, és rengeteg zene itt nálunk a Muravidéki Magyar Rádióban. És ha már említettem, június 17-én akkor Laura és Alida napja van ma, és ezen a napon érkezett meg New Yorkba a szabadságszobor is. Szóval nagyon sok szempontból érdekes ez a mai nap, úgyhogy mindezekre majd részletesen ki is térünk. Jó reggelt, jó ébredést kíván önöknek a reggeli csapat. A zenéket Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus kolléga Király Tomi, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják. 3,5 perccel fél hat után már is a halott pénzen él.

Így van, minden szobába kell egy álom, és remélem, hogy egy pihentető mély álomból ébredtek a mai reggelen is. Friss a levegő, ahogy mondtam, 15 fok van jelenleg Lendván. Na, nézzük az országos helyzetképet, mit mutat. Több helyütt van pára meg köd, illetve kicsit intenzívebb felhőzet. Így Lendva felett is vannak gomoly felhők, és így mérjük a 15 fokot. Muraszombatban szintén 15 fok van változó felhőzettel. Novomesto derült idő 17 fok, Postojna és Lovengrádec köd 14 fokot mérnek mindkét helyen. A fővárosban Ljubljanában borús az idő 16 fokkal, Lisza derült szintén 16 fok van. Lent a tenger melléken Portorosban 17 fok a hőmérséklet, derült az idő, Maribor felhős 15 fok, Novagorica túlnyomóan felhős 16 fok, Celje változóan felhőség 15 fokkal, és szintén felhős az ég a Triglávon, ahol 7 fokot mutatnak a hőmérők. Az óra pedig 5 óra 38 percet, a United jön és Szeder.

Vettünk egy kanyart Szederrel, és aztán mindjárt vissza is kanyarodunk a zenékhez Zoránnal, Szekeres Andrással, de előtte, ha már említettem, a naptárban június 17-én a Laura és az Alina név szerepel. A Laura latin eredetű, és a Laurentius magyarul, tehát a Lőrinc férfi név női párja, és a Laurenciának a rövidüléseként jött létre. Jelentése babérfa, babérkoszorú, még az Alida egy német eredetű név, és az Adelheid rövidülése, jelentése pedig nemes. A naptárban még van Adolf, Teofil, Terézia, Marcián és a Bató név is, úgyhogy akik ma bármilyen eseményt tartanak, ünnepelnek, kívánunk minden jót. Névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok. Nagyon sok boldogságot, Isten eltesse önöket!

Még mindig, és igen, még mindig lehetnek egyébként kisebb esők és záporok ezekből a megnövekvő gomoly felhőkből, úgyhogy a napszemüveg mellé lehet, hogy jól jön majd egy esernyő is. Nem mindenhol lesz elszórtan. Szerdán még lehetnek kisebb kialakuló esők, záporok, akár zivatarok is. Eközben pedig szépen megindul a meleg levegő beáramlása. A maximumok ma már valahol a 30 fokot fogják ostromolni, és bizony intenzív melegedés indul el, ami azt jelenti, hogy a következő napokban átlépjük majd a 30 fokot is, és igazi hőhullám indul be, hétvégén pedig kifejezett hőségre számíthatunk. Kialakulhatnak majd egyébként ezekben a hőséges, kifejezetten forró napokban záporok, zivatarok, leginkább az éjszakai órákra tehető. De ez is szórt jelleggel érkezik, hogy meddig tart a hőség, illetve mire lehet számítani a következő egy hétben. Hamarosan 6 órakor lesznek friss információk, úgyhogy időjárás mellett közlekedéssel, orvos meteorológiával jövök. Most azonban 5 óra 52 perckor Szekeres András fog énekelni.

0: Időjárás. Hat óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Meleg napokra számíthatunk a folytatásban, ma még akár megdörrelhet az ég, és jöhet némi csapadék is, a változékonyság viszont a mai nappal úgy tűnik, hogy lecseng, és onnantól a mostani rövid, meg hosszú távú prognózis szerint is a hónap végéig napos időt kapunk, száraz időt, és emelkedő hőmérsékletet, amiben lesznek majd hullámvölgyek, de alapvetően a napsütés jellemzi a következő napunkat. És nem mindennapi lesz a változás, hiszen a hirtelen jött hidegfront után erős váltással jön a nagyon erőteljes kánikula. Felhősebb lesz az idő a délelőtti órákban, időnként szakadozik, csökken a felhőzet, de emellett sok napsütés várható, és az időnként erőteljesebben megnövekvő gomoly felhőkből elszórtan még kialakulhatnak kisebb esők, illetve záporok. Nagyobb mennyiségű csapadékra nem kell számítani, viszont helyenként élénk szélre igen, ma 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban erőteljesen ugrik meg a hőmérséklet, hiszen nyakunkon a kánikula, csütörtökön már sok napsütés várható időnkénti gomoly felhőképződéssel, többnyire mérsékelt céllel, holnap hajnalban 9-17, délután 27-32 fok valószínű. Pénteken tovább fokozódik a meleg, nagyrészt derült napos idő várható, csak kevés gomoly felhő tud képződni, csapadékra nem kell számítani, marad a gyenge légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 9-17, délután 29-34 fok között alakul. Jön a hétvége. Derült száraz napos időt kapunk szombaton, gyenge mérsékelt légmozgással, hajnalban 12-21 fokkal, délután pedig már 31-36 fok valószínű. Derült időt követően vasárnap is gomoly felhők képződnek, illetve növekednek, és a nap második felében már előfordulhat vasárnap zápor, illetve zivatar, szórt jelleggel. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, hajnalban 15-23, délután 30-37 fok között alakul majd a hőmérséklet. Napos, gomoly felhős idő várható hétfőn is, kevés helyen lehetnek záporok, zivatarok, de van esély rá. A hőmérséklet hajnalban 17-23, délután 29 és 36 fok között valószínű. Kedden még melegebbre készülhetünk, és egy átmeneti gyenge érintő hidegfront jön valamikor kedden a késő délutáni órákban, de alapvetően nem változtatja meg a helyzetképet, marad a napos derült idő, egy-két fokkal elviselhetőbb lesz a meleg, ami azt jelenti, hogy jövő hét szerda csütörtök általában 25-29 fokra számíthatunk, és jövő hét péntektől ismét eléri a 30 fokot a hőmérséklet, a jövő hétvégén is 33 fokra számíthatunk, azt követően a hónap legvégén pedig akár 39-40 fok is lehet a mostani prognózis szerint, és éjszaka sem hűl a levegő 25 fok alá. Úgyhogy erre érdemes egy picit rágyúrni a szervezetünket, mert hogy ezt bizony nehezen fogjuk majd tolerálni. Már a mai nap időjárását is ez a rossz hírem, mert hogy még a hidegfront itt van, szép lassan távozik, de mögötte már rögvest kánikula érkezik, és nagyon-nagyon különleges meteorgyógyászati terhelést hoz erre. A szerdára a frontérzékenyeknek elsősorban hidegfront jellegű tünetekkel kell majd szembesülniük. Érvényesült már az éjszakai órákban és a délelőtti szakaszban is még kifejti hatását. Sokan panaszkodnak pont emiatt az alvás minőség jelentős romlására. Napközben ugye azért még a front érezteti hatását, helyenként lehetnek kisebb esők is, ami jelentősen erősíti a keringési problémákat, szívelégtelenséget, nehéz légzést is eredményez, és továbbra is jelentős a vérnyomás ingadozás. A közlekedésben kifejezetten kedvezőtlen lesz a fokozott feszültség, figyelmetlenség, fáradékonyság. Aztán beindul délutántól a határozott melegedés, és ebben a melegedésben már a fejfájások, a gyulladásos folyamatok lépnek fel egyre gyakrabban, és a 30 fokot megközelítő elérő hőterhelés, a nagy napi hőingás nagyon sok frontérzékenynek az immunrendszerét fogja teljesen legyengíteni. Mindenképpen számítani kell arra, hogy erős lesz a szervezetünket érő terhelés, a szervezet kifáradása, és ez okozza az immunrendszer gyengülését. Mindenképpen érdemes az olyan időszakokban, amikor lehetőség van kicsit pihenni, ha ez 10-15 perc, akkor az is elegendő, de érdemes a szervezetet egy kicsit tehermentesíteni. A nap első felében áthaladó hidegfrontot, ahogy mondtam, elszórtan kísérhetik majd kisebb záporok, akár zivatarok is, de kánikula szintig emelkedik ma is a hőmérséklet, és mindenhol ennek ellenére is sok napsütése és bizony erős UV-sugárzásra számíthatunk, eléri ma többfelé a hetes körüli értéket.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan, hiszen trafipaxos sebességmérése ma is sor kerül. A rendőrségtől kapott információ szerint elsősorban Muraszombat körzetében mérik a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! Hat óra 7 perc van a friss információk után, Meringer jön, és itt lesz hamarosan Paul McCartney Sean Paul-lal.

6 óra 14 perc van, előttem van a rendőrségi információ, amelyből kiderül, hogy az elmúlt 24 óra is mozgalmas volt, hiszen történt négy közlekedési baleset, amelyben egy személy sérült meg súlyosabban, egy kerékpáros, ezen kívül volt 4 bűncselekmény, 2 közrendsértés és 2 esetben történt vadgázolás. Pince határátkelő helynél 4 külföldit fogtak el a rendőrök, akik egyértelműen illegálisan érkeztek az országba. Az eljárás lefolytatása után, mivel menedékkérelemért folyamodtak, a legközelebbi menekültszállásra vitték őket. A nyomozók csalással, fenyegetéssel, lopással foglalkoztak, és hamis bankjeggyel való visszaéléssel. Ezen kívül 2 esetben történt közrendsértés, nyilvános helyen a kiérkező rendőröknek kellett a hangoskodókat jobb belátásra bírni, és itt van a legfontosabb információ talán az útnak indulóknak. Ma Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a gépjárművek sebességét, arra felé tartózkodik majd a trafipaxos mérőautó. Legyenek óvatosak!

7:03 nézünk bele egy picit az alai hírlapba, egy kis lapszemle. Nagyon sok mindenről számol be a szerdai friss szám is. Többek között a szőlős gazdákat is figyelmeztetik. Most kell tenni, hogy megakadályozzák a súlyos növénybetegség terjedését. Minden szőlőtulajdonos közös érdeke, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság terjedését megakadályozza. A veszélyes növénybetegség súlyos károkat okozhat a szőlőültetvényekben, ezért a védekezés nem csak ajánlott, hanem jogszabályi kötelezettség is. Erre figyelmeztet a Zala vármegyei kormányhivatal, és ezt foglalja össze a Zalai Hírlap mai száma is, ahol olvashatnak arról, hogy medvekóborol az országhatár mellett Zala vármegye közelében. A barna medve felbukkanásáról Bicsák Attila, a Miklósfa Parkerdő Vadásztársaság vadászmestere tájékoztatta a Zalai Hírlapot, vele készült egy beszélgetés. Az európai barna medve veszélyről nem először ír egyébként a Zalai Hírlap, hiszen korábban már figyelmeztettek arra, hogy nem kizárt, hogy könnyebb terület hódítása indul a barna medve, és akkor eljuthat Zala vármegyébe is. Ezzel a véleményével akkor kicsapta a biztosítékot Bicsák Attila, de most újra megerősítette. A veszély még mindig valós. Leszögezte, az erdősávok között a medve nem ismeri a határokat, és hamarosan átlép az országba, akár Zalába is, a horvát határokat, és hamarosan átlép az országba, akár Zalába is, a horvát és szlovén települések.

A bárpulthoz invitált mindenkit By Alex és a Schleppe nevű formáció, ez volt daluk címe. Mi pedig arra invitáljuk Önöket, hogy jön a hőség, úgyhogy érdemes rászoktatni a szervezetet, ha eddig nem igazán ment a vízivás, akkor most növelni kell a bevitt folyadék mennyiségét, mert hát a nagy melegben intenzívebben izzadunk is, és ha izzadunk, akkor nem csak folyadékot veszítünk, hanem bizony ásványi anyagokat, sókat is, és nagyon sokszor talán sokaknál előjön az, hogy a szervezet kifejezetten sóért kiállt. A nyári sóéhség mögött valójában a szervezet természetes működése áll, hiszen kánikula idején testünk folyamatosan alkalmazkodik a magas hőmérséklethez, és ennek egyik legfontosabb eszköze az izzadás. A verejtékezéssel azonban nem csak folyadékot, hanem, ahogy említettem, ásványi anyagokat is veszítünk, köztük nátriumot, amely a só egyik fő összetevője. És hát nyilván a szervezet ezeket pótolni szeretné, ezeket a veszteségeket, és fontos, hogy nátriumhoz jusson, mert ez játszik szerepet a folyadékháztartás szabályozásában, az idegrendszer működésében, és persze az izomzatunk megfelelő működésében is. Amikor a nyári melegben sokat izzadunk, a szervezet természetes módon ezt jelezheti is, hogy szüksége van a pótlásra. Ezért fordulhat elő, hogy például egy hosszú strandolás vagy egy szabadtéri sportolás után különösen jól esik mondjuk egy sósabb étel. De ilyenkor nyilván, hogyha sóéhségünk van, akkor nagyon sokaknak a sós rágcsálnivaló juthat eszébe, de a szervezet számára azért léteznek ennél kedvezőbb alternatívák is. Például paradicsom, olívabogyó, a fetasajt, bármilyen savanyúság, vagy egy könnyű hidegleves szintén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ezeket az ásványi anyagokat tudjuk pótolni. A mediterrán országokban nem véletlenül népszerűek nyáron például az olivás, sajtos, paradicsomos fogások. Ezek nem csak frissítenek, hanem segítenek valóban pótolni az izzadással elveszített ásványi anyagokat. A folyadékpótlás legalább ennyire fontos, sokszor nem is a só hiánya, inkább a nem megfelelő hidratáltság áll a furcsa étvágynak a háta mögött. Ha keveset iszunk, a szervezetünk különféle jelekkel próbálhatja erre felhívni a figyelmünket. Szakértők szerint a nyári hónapokban érdemes rendszeresen vizet fogyasztani, még akkor is, hogyha nem érezzük magunkat szomjasnak. A megfelelő folyadékbevitel ugyanis segít abban, hogy kiegyensúlyozottabb maradjon például az étvágyunk

is. Jönnek a forró napok, és ez lesz az első igazán embert próbáló kánikula. Hogyha marad az a prognózis, akkor már hétvégén megtapasztaljuk a 35 fok körüli hőmérsékleteket, és elvileg az azt követő héten akár a 39-40 fok is meg lehet. Nyári hőségben szerintem jól esnek a könnyű sósfogások, görög saláta, hideg uborkaleves, paradicsomos, bármilyen étel. Egy a lényeg, hogy amit úgy éreznek, hogy a szervezet számára kedvező, az bizony fogyasztani kell, hiszen a testünk, a szervezetünk mindig jelez. És nyilván nyári időszakban a verejtékezéssel sok mindent veszítünk, elsősorban nátriumot is, amit megpótolni kell. Úgyhogy ha eddig még nem ittak, de már jó ideje fölébredtek, akkor legyen most az első dolguk, hogy megisznak egy pohár vizet, vagy egy finom teát. A lényeg az, hogy a szervezetnek napi szinten legalább ebben a melegben most már a 2,5-3 liternyi folyadékra szüksége van. És a jó zenére is azt gondolom, Shabby Blues Band-del jövünk, aztán 3 reggeli terepjáros hírrel.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét múlt, másfél perccel a szerda reggeli hírmagazin jelentkezik, ezúttal három témával várjuk Önöket. A Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet keretében működő Muravidéki Mobilitási Központ meghirdette az Érkezzél fenntarthatóan a könyvtárba és jutalomjár érte regionális kampányt. A kezdeményezés a tavalyi kísérleti projektből egy szélesebb körű regionális akcióvá fejlődött, amely idén 4 könyvtárat köt össze a régiónkban. A muraszombati könyvtárban a szervezők bemutatták a projekt célját, lefolyását, a könyvtárhasználók részvételét, a regionális záró eseményt, valamint a kampány várható hatásait a fenntartható mobilitás előmozdítására. Szabó Márk összefoglalója.
2: Trajnostno v knjižnico po nagrado. Naš cilj je da ljudje svakodnevna opravila upravljajo trajnostno.
3: Fenntarthatóan a könyvtárba ajándékért. Célunk-e kampányal az, hogy az emberek minél kevesebbet használják autójukat. Tavaly a Ljutomeri könyvtárral indítottuk ezt a kezdeményezést, és mivel sikeres volt, ezért idén kiterjesztjük mind a 4 régiónkban lévő könyvtárunkra. Az akció keretében minden könyvtári látogatás során matricákat kaphat az a felhasználó, aki fenntarthatóan jön a könyvtárba. 5 matrica megszerzése után sorsoláson vehet részt a látogató, és értékes ajándékokat nyerhet. A fődíj egy elektromos kerékpár lesz, amit mi biztosítunk, de további ajándékokat is kiosztanak a könyvtárak. November 14-én lesz a záró rendezvénye a Lendvai könyvtárban, az akció pedig október 30-áig tart.
4: Igor Magdics, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet igazgatója így mutatta be az akciót. Dr. Zágorec Csuka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója pedig ezt mondta.
5: Mobilisabban, autók nélkül, esetleg kerékpárral jönnek az olvasók a könyvtárunkba. Ez a kiinduló pont. A könyvtárba belépve olvasnak. Mi örülünk minden ilyen olvasónak, aki gyalog jön hozzánk. A fenntarthatóság világ téma. Szingapurban is voltam 3 évvel egy konferencián. Az egész világ küzd azért, hogy megállítjuk a káros gázokat, a környezetszennyezést, és hogyan ezt a kulturális központokba, illetve a könyvtárokba. Megköszönöm Magdics úrnak és Berki Robertnek is a Turisztikai Fejlesztési Központból, akik felkértek erre, hogy vegyünk részt az akcióban. Reméljük, hogy belépnek hozzánk, reméljük, hogy részt vesznek az akcióba, felvilágosulnak, hogy néha gyalog is el lehet jönni, részt lehet venni például a könyvtári szolgáltatásokba.
1: A jövődet nem tudod megjósolni, de megalkothatod mottóval köszöntek el az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola 2025-2026-os tanév 9-eisei. Botka Ágnes összeállításából következik részlet.
6: Az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában az elköszönő 3 osztály igyekezett tréfás jelenetekkel tarkítani a hagyományos táncos keretet. Az osztály életéről készült videókat felváltották a vidám jelenetek, amelyekből az önirónia sem hiányzott. Minden nemzedék valami újjal gazdagítja az iskolát, így az idei elköszönő is. Foglalta össze Vida Törnár Judit, iskolaigazgató.
7: Volt egy idő, amikor egy kicsit komolyabbak voltak tényleg az ünnepélyek, ezek az záróünnepélyek, de a világ változik, így változnak vele a gyerekek is, és én nagyon örülök neki, hogy a saját kreativitásukat így megmutatják, mert azért van benne itt tanári irányítás is egy kicsit, de azért rengeteg olyan dolog, ami nekik tetszik. A mai éven egy 3 osztályos 9-es generációt kísértünk el, akikre elmondhatjuk azt, hogy főleg a sportban voltak nagyon-nagyon eredményesek, természetesen azért próbálkoztak más helyeken is elérni eredményeket, és azt gondolom, hogy mindenképpen jól képviselték az iskolát, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, és én azt kívánom nekik, hogy legyen a következő években sok sikerük, legyenek becsületesek, kreatívak, és ne felejtsék el, hogy honnan indultak.
1: A szlovén közlekedésbiztonsági ügynökség e héten országos megelőző kampányt hajt végre a rendőrséggel együttműködve, melynek célja az alkohol, kábítószer és pszichoaktív szerek hatása alatt történő vezetés megelőzése, valamint az ilyen viselkedés következményeinek tudatosítása. Az uniós szinten is zajló kampány során a rendőrség fokozza a sofőrök pszichofizikai állapotának ellenőrzését, különösen június 19-én pénteken, amikor egy nemzetközileg összehangolt ellenőrzési maratonra kerül sor. Az ügynökség a zéró toleranciát szorgalmazza az alkohol és a kábítószerek forgalomban való fogyasztása ellen, és felszólítja a közlekedőket, hogy felelősségteljesen viselkedjenek a nyári összejövetelek, fesztiválok vagy éppen ünnepek alatt. Szabó Márk Kelenc Deán rendőrt kérdezte.
8: Mint minden éven, ezen az éven is ilyen akció van, mert minden éven olyan adatok vannak sajnos, hogy a forgalomba kivárt a baleseteknél az alkoholfogyasztás növekszik. Ugyanúgy a kábítószer fogyasztása. Évről évre, hogyha most megnézzük az egész balesetből, 493 baleset történt, ahol a sofőrök, akik vezettek, vagy balesetet okozták, 493 balesetben 11 személy meghalt. Ittosak voltak, szóval nem. És ebben még akkor 11 személy meghalt. Ugyanúgy a kábítószer fogyasztása is növekszik. Sok az ellenőrzés, de úgy látszik, hogy mi mindig nem elég ahhoz, hogy csökkentsük az alkohol és a kábítószer fogyasztást a vezetés közben. Olyan, hogy mi nálunk a rendőrségen is látjuk, hogy utolsó időben mostan nagyon sok ilyen ellenőrzések voltak, ahol a vezetők, vagy a sofőrök ittasak voltak. Nem volt az a megengedett, hanem megengedetten fölül volt. És azért vannak minden éven ilyen akciók, ezen az éven is lesz, egész héten folyik ez az akció. Így is úgyis már mink ellenőrizzük a forgalmat, szóval nagy súlyt teszünk erre az alkohol fogyasztásra, kábítószer fogyasztásra, de ebben az időpontban még nagyobb súlyt fektetünk ebbe, hogy ellenőrizzük az egész közlekedők, az nem csak az autósok, éppen ugye a kerékpárosok, mopedisták, motorosok, szkirosok, mindenkit, akik valamilyen eszközzel közlekednek, szóval ellenőrizzük őket.
9: De hát ilyenkor a legjobb, hogyha már mégis ilyen szereket kell fogyasztani, hogy kerüljük el, hogy saját magunk vezetünk, vagy hogyha olyan valaki mellé ülünk be, akin látjuk, hogy nincs megfelelő állapotban, akkor szálljunk ki az autóból.
8: Igen, sajnos abban az időkben, mikor többen voltunk, ellenőriztük a forgalmat, észrevettük, hogy a népek megbeszélték maguk közt, mondjuk kivált a fiatalabbak. Egyik héten egyik vezetett, és akkor hát alkohol nem fogyasztott, másik héten másik. De mondom, ezt most utolsó időben még látjuk, hogy nincs meg az a érzés, hogy mostant ellenőrzés fog történni, többször, mint valamikor volt. És azért az alkoholfogyasztás jobban észre lehet venni, vagyis több, mint valamikor ezelőtt egy jó pár éve volt, amikor többen voltunk a terepen. Igen, sajnos kábítószerfogyasztás ugyanúgy, több baleset van, amelyeket ezek a személyek, akik valamit fogyasztanak, most okozzák ezeket a baleseteket.

Lenka Sláger volt, most éppen 6 óra 43 perc van, odakint friss a levegő, és amíg reggel láttam a felkelő napot, meg szakadozott a felhőzet mellett indítottunk még 5:30-kor, most már összezártak a felhők, tehát alapvetően borús most a reggel jellege, mondom ezt azoknak, akik most ébredeznek. Jó reggelt mindenkinek, június 17-e köszöntött ránk, hamarosan megnézzük azt is, hogy ez a június 17-e mi minden szempontból fontos, vagy éppen jelentős, de azt gondolom, hogy leginkább ami tud segíteni egy ilyen hétköznapi reggelen ahhoz, hogy tényleg jól induljon a nap, az szerintem egy jó leső zuhany, aztán indulás előtti kávé, meg egy jó reggeli, és aztán kezdődhet a nap. Remélem, hogy mindenkinek így, kipihenten, jól kialudták magukat, egy frissítő reggeli tea vagy kávé után pedig bízom benne, hogy a reggeli is azért oda kerül az asztalra, és a kiadós reggeli után mindenkinek már több energiája lesz a napi feladatok elvégzésében. Számítsanak arra, hogy bár nyárias napunk lesz, és 30 fokot fogja súrolni majd a hőmérő higanyszála egyes területeken, ahol alapvetően a napsütés lesz az uralkodó. Ettől függetlenül lehetnek napközben záporok, kisebb esők, akár zivatarok is, úgyhogy ma a napszemüvegre, meg helyenként az esernyőre is szükség lesz.

Június 17-e van szerda, ennek az évnek a 168. napja, és hát számos fontos világnap meg ünnep kapcsolódik ehhez a dátumhoz. Ma van ugyanis az elsivatagosodás és az aszály elleni küzdelem világnapja. Hát bizony, ez is kapott egy világnapot nem véletlenül, hiszen az ENSZ hivatalos világnapja a talaj minőségének a védelmére és a szárazság globális veszélyeire hívja fel a figyelmet, és ez napi szinten probléma. A naptárban egyébként a Laura és az Alida névnap szerepel, és a fontosabb történelmi események közé tartozik, hogy 1885-ben megérkezett New York kikötőjébe a híres szabadság szobor. De hogyha hagyományokat nézzük, akkor ugye a népi kalendárium is említi június 17-ét, bár nem olyan kiemelt dátumként, hanem mint a nyár közepi időpontként, és leginkább a gabona növekedésének a végét jelezte ez a dátum. A népi emlékezet szerint a június közepi napokban, tehát így június 17-e tájékán a gabonafélék növekedése bizony megáll, és kezdetét veszi a kalászoknak az érése. És ez az az időszak, amit a paraszti kultúrában a széna csinálás idejének hívtak, amikor a gazdák igyekeztek a június végi esők előtt begyűjteni a takarmányt, tehát a széna betakarításának az ideje napja is ide június 17-éhez köthető, de nemzetközileg egy babonásnak számító dátum a 17-e, mert hogy amíg nagyon sok országban a 13-as az a szám, amit sokan nem szeretnek, Olaszországban a 13-as szám helyett a 17-es számot tartják a legszerencsétlenebbnek, így a június 17-i dátumhoz is kötődik néhány olasz hiedelem. Többek között ezen a napon az olaszok egészen biztosan nem kezdenek új vállalkozásba, és kerülik még a fontos döntéseket is.

Egy londoni énekesnő, egy brit énekesnő, aki 2026-ban ezzel a dallal azért lett egyébként világhírű, mert ehhez kapcsolódott egy magyarországi választás és egy tánc, ami bejárta a világsajtot, és ezzel együtt egyébként ez a dal is. Na de szerintem az a Mesterhármas is bejárta a világsajtot pillanatok alatt, amit Messi produkált, hiszen történelmi Mesterhármassal kezdte meg a 2026-os észak-amerikai világbajnokságot Lionel Messi, a címvédő argentin válogatott csapatkapitánya a J-csoport első fordulójában 3-0-ra győzte le Algériát Kansas City-ben, és mind a három gólt a klasszis volt, aki a hálóba érvényesítette, hát ma is lesznek még jó kis találkozók, meg talán olyan mérkőzések, amelyek meglepetéseket hoznak, úgyhogy 6 órakor kezdődött ugye az Ausztria-Jordánia találkozó, de lesz ma Portugália-Kongó, és aztán este 10-kor Anglia-Horvátország mérkőzés. Egyébként jelen pillanatban az Ausztria-Jordánia 1-0.

0: Reklám.
1: Ako moje srdce slomíš, ako moje srdce slomíš lako.
2: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenés est Vlado Kalemberrel, Aszre Börve Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
3: Zakúni se júbavi, na ramenu mo.
2: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Szlovénia számára fontos egy erős és stabil Szerbia, jelentette ki Zoran Stevanović, a szlovén parlament elnöke Belgrádban. Elmondása szerint a két ország jól együttműködik minden közös érdeklődésre számot tartó területen. Vendéglátója Ana Brnabić, a szerb parlament elnöke hangsúlyozta, hogy Szlovénia nagyon fontos partner Szerbia számára. Idén is megrendezik az augusztus 20-ai tűzijátékot Budapesten. Ugyanakkor a korábbi éveknél visszafogottabb és költséghatékonyabb formában valósulhat meg. Erről beszélt Nagy Ervin, kultúráért felelős államtitkár az RTL híradónak. Elmondása szerint a szervezők célja az, hogy a rendezvény költségei csökkenjenek, amiben szerepet játszhat az is, hogy azok a vállalkozások, amelyek korábban jelentős extra profitot értek el az ilyen eseményeken, már nincsenek jelen a magyar piacon. Nagy Ervin ugyanakkor egyelőre nem tudott konkrét összeget mondani arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerül majd az idei tűzijáték. 2026 első negyedévében átlagosan 3,6%-kal haladta meg a munkaerőköltség az egy évvel korábbi szintet az Európai Unióban. Uniós átlagban a versenyszférán kívül 3,7%-kal, a versenyszférában 3,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet 2026 elején. A gazdaság egészét tekintve az előző év azonos negyedévéhez a legnagyobb mértékben Magyarországon plusz 16,4%-kal, Bulgáriában, Horvátországban, Litvániában emelkedett a munkaerőköltség. Éves összevetésben csökkenést egyetlen tagállamban sem regisztráltak. A legszerényebb növekedést Máltán, Franciaországban, Lettországban és Dániában mérték, mindkettőben 2,5%, Szlovéniában 3,5%-os volt a mutató. A brit védelmi minisztérium vizsgálja azokat a jelentéseket, amelyek szerint az Admiral Grigorovics orosz hadihajó figyelmeztető lövéseket adott le egy jacht közelében a La Manche csatornán. Az eset kedden délelőtt 11 óra 40 perckor történt a Wight-sziget és Normandia között. A The Daily Telegraph szerint személyi sérülés nem történt, és a brit hajó sem károsodott. A jacht folytatta útját a csatornán. A brit katonai források keddesti helyzetértékelése szerint az orosz hajó csak a hozzá túl közel került jachtot akarta figyelmeztetni, nehogy összeütközzenek. Sport. A labdarúgó világbajnokság így csoportjának első fordulójában az előző VB-n ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte a szenegáli csapatot. A francia válogatott hőse a duplázó Kylian Mbappé volt, aki megszerezte 57. és 58. gólját a nemzeti csapatban.
2: Időjárás.
1: Eleinte felhős napos időszakok váltakozására készülhetünk, majd délután főként Notranskon elszórtan egy-egy futó zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 26-30 fok között váltakozik.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést. Jó utat!
3: Hidak ma 15 óra 10 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: kerekasztal beszélgetés, mit szeretnének a fiatalok címmel. Pisznyák Mária, magyar nyelvi főszaktanácsadó nyugdíjba vonul. Csapdában kiút nélkül. Rendezvény a függőségről. Az Emlékezünk rovatban 2006. júniusa. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.

sok pénzed, ne gyászruhára költsd. A jós ez egyszer téved, bár azt mondják, hogy bölcs,

Mindjárt belelapozunk majd a napi kalendáriumba, de előtte nézzük azért Lionel Messi történelmi mester hármasát, mert hogy ezzel indította ő a 2026-os észak-amerikai világbajnokságot, és hát Messi legújabb rekordja és mérföldköve azért fontos. Egyébként ez már a 6. világbajnoksága, és ő lett a futballtörténelem első olyan férfi játékosa, aki 6 különböző világbajnokságon is pályára lépett, hiszen 2006-tól folyamatosan, 2006, 2010, 14, 18, 22 és most 2026-ban. És hát a történelmi tripla, amit most az egész foci világ emleget, hiszen ez volt Messi legelső mesterhármasa világbajnoki mérkőzésen, és ezzel a teljesítménnyel ő lett a VB-k történetének legidősebb játékosa, aki egy mérkőzésen 3 gólt szerzett. Egyébként a jubileumi mérkőzését tette felejthetetlenné az algériaiak elleni gálával, hiszen ez volt a 200. válogatott meccse. Ugye Argentina a magabiztos győzelmével azonnal a csoport élére is állt, úgyhogy az első forduló után ők vezetik a tabellát. A 8-szoros aranylabdás sztár saját elmondása szerint teljesen teher nélkül a játék tiszta szeretetéért futballozik a tornán. Ez a világbajnokság jelenti a pályafutása utolsó nagy nemzetközi szereplését az argentin nemzeti csapatban. És hát nyilván Lionel Messi vezeti a 2026-os amerikai világbajnokság góllövő listáját jelen pillanatban. Az Algéria ellen szerzett mesterhármasával az argentin zseni azonnal az érre is ugrott, megelőzve az első napokban duplázó játékosokat, tehát 3 góllal most a góllövő listát Lionel Messi vezeti. Egyébként az amerikai Folarin Bagolun a Paraguay elleni 4-1-es nyitó meccsen lőtt 2 gólt, és 1930 óta ő az első amerikai játékos, aki duplázni tudott egy VB meccsen. Hát biztos, hogy születnek itt még rekordok, érdekességek, nem várt események, az egész biztos, és hát gondolom, hogy aki csak teheti, még a furcsa időpontok ellenére is követi a VB eseményeit. Változatlanul most már a második félidő zajlik az Ausztria-Jordánia találkozón, és még egyelőre maradt az 1-0 Ausztria javára.

4 perccel vagyunk, 4:08 után, jó reggelt mindenkinek, előttem van a napi kalendárium, ma június 17-e van, és nézzük, hogy mi minden kötődik a mai naphoz. Ugye említettem már a szabadságszobrot, New Yorkba érkezett meg ezen a napon 141 évvel ezelőtt, és a Hudson folyó torkolatánál található részből készült szobrot Franciaország ajándékozta egyébként az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 100 éves évfordulója alkalmából. A szobrász Frederick August Bartholdy volt, belső szerkezet mérnöki munkáit pedig Gustav Eiffel végezte. A bal kezében tartott tábla felirata, ugye 1776. július 4 az Egyesült Államok függetlenségének a kikiáltása. A nő alak egyik lába láncokon áll, ez jelképezi az elnyert szabadságot. A korona hét ága a hét tengert és a hét kontinenst jelképezi. A szobor másolata egyébként látható Párizsban is a Szajna partján. E napon hunyt el 23 évvel ezelőtt 2003-ban a híres magyar sportújságíró Knézi Jenő. Szintén e naphoz köthető Stravinsky orosz zeneszerző, karmester zongorista, aki 1882-ben született, és a 20. századi európai zene egyik legnagyobb hatású és legsokoldalúbb, legtöbbet vitatott egyénisége. Szintén e naphoz köthető Ruth Wakefield. 1903-ban született az amerikai szakácsnő, ő a csoki darabkás keksz feltalálója. Ruth és férje útszéli fogadót üzemeltettek, Toll House Inn néven. Az asszony a szokásos csokoládés süteményt akart

Napokhoz köthető Sütő András is, 1927-ben született a Herder és Kossuth Díjas erdélyi magyar író, aki számos kitüntetéssel rendelkezik, és nagyon sok népszerű műve van, talán a legismertebb az Anyám könnyű álmot ígér. 99 évvel ezelőtt született a mai napon.

Az Ausztria-Jordánia labdarúgó mérkőzés jelenleg is folyamatban van a 2026-os Észak-Amerikai Világbajnokság J csoportjában, és most már az állás 1-1, a helyszín pedig San Francisco, és a mérkőzés ugye első gólját az osztrák Romano Schmidt szerezte a 21. percben egy remek távoli lövéssel, amellyel Ausztria ugye előnnyel vonulhatott a

szünetre. Aztán jött a második félidő eleje, és a 49. percben Jordánia egy gyors kontra után Ali Olwan révén kiegyenlített, és hogy ez miért érdekes? Hát azért, mert ez a találat történelmi jelentőségű, hiszen Jordánia legelső gólja a világbajnokságok történetében, és még nincs végeredmény, ugyanis a mérkőzés lefújásaig még van idő, úgyhogy akár bármi változhat is. Jelenleg Ausztria-Jordánia 1-1, és hogyha jól láttam, akkor a mérkőzés 62. percénél tartunk.

0: Időjárás.
1: Intenzív melegedés jön a következő három napban is már, azt követően pedig aztán valóban hőségre kell számítani. De az intenzív melegedés mellé azért befigyelnek az esők, záporok, akár az ivatarok is. A mai nap időjárása főleg változékony képet mutat, hiszen már kora reggel megjelentek a felhők, most is hol erősödik, hol csökken a felhőzet, de alapvetően gomoly felhős muravidék. Ennek ellenére napközben több órás napsütésre számíthatunk, és alapvetően kellemes 25-30 fokra, de elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, és helyenként megélénkül a szél is. Holnaptól megnyugszik időjárásunk. Egyébként ezt a fajta mai változást egy különös hideg front hozta, ami gyakorlatilag 12-24 óra alatt le is vonult térségünk fölül, így holnap sok napsütés várható, időnkénti gomoly felhőképződéssel, többnyire mérsékelt széllel, csütörtökön a reggeli 9-17 fok után délután már 27-32 fok valószínű. Tovább melegszik az idő péntekre, nagyrészt derült napos időt kapunk, amit csak kevés gomoly felhő zavarhat meg. Marad a gyenge légmozgás, hajnalban 9-17 fokkal, délután 29-34 fok között alakul majd. Szombaton derült száraz időt kapunk, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 12-21, délután 31 és 36 fok között alakul. Vasárnap a derült időt követően már délután gomoly felhők képződnek, illetve intenzíven növekednek is, és a nap második felében előfordulhatnak kialakuló záporok, zivatarok. A mérsékelt légmozgás mellett hajnalban 15-23, délután 30-37 fok között alakul majd a hőmérséklet. Napos gomoly felhős idő várható a jövő hét elején. Hétfőn kevés helyen, de lehetnek kisebb esők, illetve záporok. Megélénkül a szél is, a hőmérséklet hajnalban 17-23, délután újra 29-36 fok között valószínű. És kedden még kánikula várható, nagyon magas értékekkel, akár 37 fok is lehet, és egy érintő hidegfront jövő hét szerda csütörtök péntekre mérsékli ezt a nagy meleget, de még mindig kánikula várható 30 fokkal, és aztán jövő hét végétől újra erősödő felmelegedés, az követően akár a 39-40 fokot is mutathatja majd a hőmérő higanyszála. Ott a hónap legvégén, a hónap utolsó napjára ígérnek 40 fokot a meteorológusok. Hát bízunk benne, hogy addig megváltozik valamennyit a légkör, és ezt a nagy meleget nem kell átvészelnünk. Szerintem bőven elég ez a most ránk váró 33-35 fok is. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mi az, ami ma terhelő. Hát egyrészt a változékonyság, mert hogy alapvetően egy egészen furcsa napra készülhetünk, különös változást eredményez a fölöttünk lévő hidegfront, és nagy az ellentét orvos-meteorológiai folyamatokban, hiszen hideg fronttal érkezik meg a hőhullám, kihallott már ilyet. Pedig így van, átvonuló hidegfront mögött, ugyanis hideg helyett kánikulát kapunk, így aztán a szervezetünk ezt nagyon nehezen tudja majd feldolgozni, tolerálni. Ami érvényes, az alvás minőség jelentős romlása. Ugye ma kialakulhatnak esők, záporok, zivatarok, ezek jelentősen erősítik a keringési problémákat, gyakori lehet a nehéz légzés, jelentős vérnyomás ingadozással kell számolni. Kedvezőtlen lesz a közlekedésben is a fokozott feszültség, figyelmetlenség, fáradékonyság, és a most beindult határozott melegedésben a fejfájások, gyulladásos folyamatok lépnek fel majd egyre gyakrabban, és a 30 fokot megközelítő elérő hőterhelés, a nagy napi hőingás rengeteg frontérzékeny, időjárás érzékeny ember szervezetét bizony jelentősen megterheli, nehezen követhető, erősíti a szervezet terhelését, kifáradását, és ami a legnehezebben tolerálható az, hogy jelentősen gyengíti az immunrendszert, így aztán érdemes pihentetni egy kicsit a szervezetet, hogyha erre van lehetőség. Hogyha szabadtéri tevékenységeket nézzük, akkor az áthaladó hidegfront elszórtan okozhat esőket, záporokat, főleg a délelőtti órákban. Viszont délután már napsütésre számíthatunk, és kánikula szintig emelkedik ma is már a hőmérséklet sok napsütéssel és erős UV-sugárzással. Tehát nagyon fontos a szem- és bőrvédelem.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan, hiszen a nap első felében kialakulhatnak kisebb esők, záporok, érdemes tehát az időjárásnak és az útviszonyoknak megfelelően megválasztani a sebességet és a követési távolságot. Ma elsősorban Muraszombat körzetében mérik a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! Hét perccel vagyunk most 7:30 után, a folytatásban rengeteg zene jön, 8 órakor lesznek majd friss hírek, és természetesen hozok még némi információt ebben az órában is, úgyhogy érdemes velünk tartani.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

Hamarosan 8 órakor jövünk már az aktuális hírekkel, de előtte még egy júliusi eseményről, amire még lehet nevezni, hiszen idén is megszervezik a Nemzetközi Halászlőfőző Versenyt, Lendvaközség Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége a szervező. Július 4-én szombaton délután 1 órakor kerül sor Lendván a Kubis szálloda és a Bella Venecia közötti területen erre az eseményre. És aki úgy gondolja, hogy szívesen kipróbálná halászléfőző tudását, és megmérettetné magát ezen a versenyen, június 22-ig még jelentkezhetnek. A részvétel teljesen ingyenes, még nevezési díj sincs. A nevezési lap letölthető a www.lendva.info honlapról, vagy akár személyesen is lehet igényelni a Lendvaközségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség irodájában. Bármilyen egyéb információ természetesen a szervezőktől kérhető, de minden érdeklődőt szeretettel várnak az idei Nemzetközi Halászléfőző Versenyre is július 4-én szombaton. És gyorsan ránéztem az eredményre, 87. percnél tart az Ausztria-Jordánia találkozó, és közben született egy újabb gól, Ausztria vezet 2-1-re, az osztrákok második gólját Jezan El Arab szerezte a 76. percben, tehát ebből a mérkőzésből még nagyjából azért van egy szűk 10 perc, hiszen biztos, hogy lesz hosszabbítás, illetve plusz perceket ad a bíró. Egyelőre 2-1 az állás Ausztria javára Jordániával szemben, de hát még a következő percek hozhatnak akár meglepetést is. Nálunk pedig néhány jó zenét a Van Ayem jön Pál Dénessel, Nagy Bogival, és itt lesz az Intim Torna Illegális.

0: Reklám.
1: A Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a tűzoltó otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltó vál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa, hírszerkesztő. A Szlovén Kereskedelmi és Iparkamara igazgató tanácsa keddi ülésén új 4 éves megbízatást adott Vesna Nachtigallnak, a kamara főigazgatójának. Mandátuma a 2027. január 1-én kezdődik, főbb feladatai között a menedzser kiemelte a Made in Slovenia 2035 gazdasági program végrehajtását, valamint a Kereskedelmi és Iparkamara új üzleti stratégiájának megvalósítását. Natasha Pirc muszár köztársasági elnök ma fogadást ad az újonnan megválasztott kormánynak az elnöki palotában. Az ünnepi eseményen az államfő és Janez Jánsa miniszterelnök is beszédet mond. A miniszterek fogadása előtt az államfő és a miniszterelnök személyesen is találkozik egy rövid 4 szemközti beszélgetésen. Továbbra sem kapott hivatalos választ a lengyel vezetés a magyar kormánytól arra a kérdésre, hogy visszavonták-e Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter magyarországi menekült státuszát, írja a HVG. A lengyel hatóságok szerint ez kulcsfontosságú lenne ahhoz, hogy megindíthassák az Egyesült Államok felé a kiadatási vagy kiutasítási eljárást. Ziobro és egykori helyettese Marcin Romanovski ellen Lengyelországban súlyos gazdasági bűncselekmények miatt folyik eljárás. Az Orbán kormány korábban politikai menedéket biztosított számukra, ami szövetséges uniós államok között szokatlan lépésnek számított. Bezalel Smotrich izraeli pénzügyminiszter kedden bejelentette a hebroni egyezmény eltörlését, az izraeli külügyminisztérium azonban későbbi közleményében hangsúlyozta, hogy csupán a tervezési és építési jogköröket vonták el a helyi palesztin önkormányzattól, és adták át az izraeli hatóságoknak. A kabinet döntése kizárólag a hebroni óváros szent helyeire vonatkozott. A külügyminisztérium szerint ezen túlmenően nem történt olyan változás, amely érinteni Hebron státuszát vagy a város helyzetét szabályozó megállapodást. Sport. A szlovén idő szerint szerda esti programban újabb válogatottak mutatkoznak be a labdarúgó világbajnokságon. Portugália kongói DK ellen kezdi meg a tornát, este 10 órától pedig jön a horvátok és az angolok szupermeccse, az egész csoportkör egyik legjobban várt derbije. A szlovén idő szerinti éjjeli hajnali programban ezúttal 2 meccs lesz. A K csoportban Portugália, Kongó, az L csoportban pedig az említett Horvátország, Anglia.
2: Időjárás.
1: Eleinte felhős napos időszakok váltakozására van kilátás, majd délután főként Notranskon egy-egy futózáporra, néhol zivatarra is számítani lehet. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között váltakozik.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, szomszédokat és jó barátokat, hogy 94 éves korában elhunyt Húzján Marietta Lendvahegyről. Temetése szűk családi körben lesz. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, szomszédokat és jó barátokat, hogy 94 éves korában elhunyt Húzján Marietta Lendvahegyről. Temetése szűk családi körben lesz.

Ez volt az Éjszakai járat és a Lehetek én is című daluk, éppen 8 perccel, 8 óra után, most már délelőttben vagyunk, és most gyakorlatilag eltűnőben vannak a komor felhők, egy picit kisütött a nap lendván, és jelenleg 18 fokot mutatnak a hőmérők. Kellemes délelőtt reményében köszöntöm Önöket, és várjuk a hallgatókat egészen déli 12 óráig. Király Tomi a hangtechnikus, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresné és Tündét hallják. Hamarosan mutatjuk a 7 zeneszámát, de előtte hoztam egy gondolatot, mégpedig Cecilia Ahern-től, aki azt mondta nagyon bölcsen, a szeretetet árasztó júniusi kert a legnagyobb jutalom, amit a kertész az ő kemény munkájáért kaphat. Legyen ez a mai nap gondolata az ír származású írótól, Cecilia Ahern-től.

Az Ausztria-Jordánia világbajnoki mérkőzés időközben véget ért, és a végeredmény 3-1 lett Ausztria javára. Egyébként történelmi mérföldkövet jelent a mai Ausztria-Jordánia találkozó. Taktikai csemegét és rendkívüli statisztikát is hozott ebbe a 2026-os világbajnoki nyitófordulóban, mert hogy Ali Olwan 49. percben szerzett találata Jordánia legelső gólja a világbajnokságok történetében. Egyébként a közel-keleti ország most debütált a VB döntőben. Ausztria hosszú futballtörténete során most először mérkőzött meg ázsiai szövetséghez tartozó csapattal világbajnoki tornán. És hát abszolút premiernek mondható a mai, hiszen a két válogatott korábban még soha sem barátságos, sem tétmérkőzésem nem találkozott egymással a felnőtt mezőnyben. És hát nagy visszatérőként emlegethetjük az osztrák válogatottat is, hiszen 28 évnyi várakozás után lépett újra pályára világbajnokságon, legutóbb ugyanis 1998-as franciaországi tornán szerepeltek az osztrákok. Minden esetre ez egy különleges meccs volt, hiszen bár Jordánia több kapura lövéssel kísérletezett és több kaput eltaláló lövése volt, valahogy Ausztria könyörtelenül kihasználta a helyzeteit, az osztrákok mindhárom kaput eltaláló lövéséből ugyanis gól született, bár a második osztrák találat öngól volt. Ausztria ezzel a meccsel együtt már 30 világbajnoki mérkőzést játszott le a történelemben, anélkül, hogy valaha is 0-0-ás döntetlent produkált volna, és ez abszolút rekord a VB-k történetében. Tehát megszületett az újabb eredmény, Ausztria-Jordánia 3-1.

0: A hét zeneszáma.
1: Nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni, nem akarok.

Ez volt a Halott pénz, és egyúttal a hét zeneszáma. 5,5 perccel vagyunk most 8:45 után, és érkezik az újabb hőhullám. Ez most egy erőteljes lesz, és hosszabb ideig tartó, úgyhogy fel kell készülnünk arra, hogy ezt bírja a szervezetünk is. Ettől függetlenül ugye a házi munka az marad, tehát azt mindig el kell végezni, és biztosan többen érezték már önök közül is azt, hogy nyáron valahogy jobban elfáradunk még a házi munkában is, mert hogy sokan ugye azt várják, hogy majd könnyebb lesz a hétköznapokban, hogyha nyár lesz, több a fény, több a szabadság, lazábbak a napok, mégis valahogy azt tapasztaljuk, hogy még a legegyszerűbb házi munkák is sokkal fárasztóbbnak tűnnek. Akár egy porszívózást említhetném, vagy akár a főzést. Talán sokan érzik úgy, hogy egy-egy ilyen feladat elvégzése után, minthogyha átdolgozták volna az egész napot. Ennek nem csak az az oka, hogy mondjuk lustábbak lennénk a nagy melegben, hanem valóban az, hogy a hőségben komoly terhelést kap a szervezetünk, tehát gyorsabban elfáradunk, nehezebben koncentrálunk, a testünk folyamatosan azon dolgozik, hogy hűtse magát, ráadásul nyáron az otthon működése is más. Többet kell mosnunk, gyakoribb a pakolás, több időt töltünk ott. És éppen

mentálisan is jobban elfáradunk. A hőség ugyanis csökkenti a koncentrációnkat, a türelmünket, de itt az a kérdés, hogy ha már ennyi mindennel kell megküzdenünk, akkor hogyan lehet ezt mégis, ezt a nyári házi munkát könnyebbé tenni, vagy megkönnyíteni? Hát itt fontos, hogy okosan időzítsünk. Reggel vagy este több az energia, ennek megfelelően kell időzíteni a házi munka elvégzését. Reggel is, meg este is egy picit frissebb a levegő. Érdemes a feladatokat elosztani, és hát napközben többször hidratálni, mert a házi munka is fizikai aktivitás. Időben szellőztetni, amikor hűvösebb a levegő, akkor komfortosabb dolgozni. Nyáron teljesen természetes, ha egy picit másképpen működünk, sőt, az a normális, hogyha másképpen működünk, hiszen a meleg lassít bennünket, meg fáraszt, tehát jóval több rugalmasságot igényel tőlünk ez a pár hónap. Fontos, hogy ehhez igazítsuk hozzá valahogy az elvárásainkat. A legfontosabb, hogy jó otthon lenni a nyári nagy melegben is, nem kell mindennek tökéletesen rendben lennie, attól még szerintem élvezhetünk minden egyes napot. Egy a lényeg, hogy maradjon energia mindenre, a napi munkavégzésre is. Érdemes elosztani a napi feladatokat megfelelően, hiszen mindenki tudja magáról, hogy mikor a legaktívabb van, aki például szeret nagyon korán kelni, mert hajnalban sokkal több mindent el tud végezni. Van, amikor meg az esti órák lesznek majd erre alkalmasak. Hát jön a kánikula, és a mostani prognózis szerint egészen a hónap végéig kitart, sőt, a hónap legvégére ígérik még az utolsó nagy ugrását ennek a kánikulának 40 fokkal. Ma barátságos 25-30 fok közötti értékekben bízhatunk, és a mostani helyzetkép is ezt mutatja, hogy a reggeli 14-15 fok után szépen arra szolgat fölfelé a hőmérő higanyszála. Mindenütt egyébként intenzív a gomoly felhőképződés, és nem kizárt ma a kisebb esők, zápor jelenléte sem. Lendván 18 fok van, Muraszombatban pedig 19 fok.

Hát ezt a dalt, amikor megjelent 1993-ban, Rongyosra játszottuk, és szerintem Rongyosra énekelte mindenki. És hát azóta is megmaradt nagy slágernek Whitney, bocsánat, Mariah Carey slágere, ez a Without You volt, és hát azóta is azt gondolom, hogy egy ikonikus dal, és hogyha figyeltek a szövegre, akkor ebben azért nagyon sok örlődés van, a teljes összetörtségről szól, meg a szakítás utáni kétségbeesésről, és hát nagyon sokan vannak úgy, akik a mai világban félnek a magánytól, ez a dal pedig pont ezt énekelte meg. És hogy ne jussunk el oda, hogy magányosak leszünk, vagy éppen az egészséges kapcsolatunkat szétromboljuk, nagyon fontos az, hogy nem kell minden időt együtt tölteni szakemberek szerint, hiszen nagyon sokan a párkapcsolatban azt gondolják, hogy minél több időt töltenek együtt, annál erősebb a kötelék. Közös programok, közös tervek, közös munka, közös mindennapok. Ez valóban mind fontos. Mégis van egy kevésbé hangsúlyos, de bizony lényeges tényező, az pedig az egyéni tér. Az együtt, de mégis külön, ez nem távolságot jelent, hanem egy fajta egyensúlyt, lehetőséget arra, hogy egy picit megmaradjunk a kapcsolaton belül mi önmagunknak. Amikor két ember úgymond nem olvad össze teljesen, hanem megőrzi a saját identitását, akkor a kapcsolat is jóval frissebb, meg élőbb tud maradni, és ez egyébként csökkenteni tudja a feszültséget. Nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen saját ideje, nem kell mindig mindent együtt csinálni, és hát jó, hogyha tiszteljük a másiknak a határait, a tér ugyanis nem elutasítást jelent, és egy egészséges kapcsolat sem arról szól, hogy a két ember mindenben összeolvad, hanem pont arról, hogy két önálló, teljes ember kapcsolódik egymáshoz, és ez a titka annak, hogyha megadjuk ezt a megfelelő teret, akkor még erősebb tud lenni az a bizonyos kapcsolat. Úgyhogy ezt kívánom mindenkinek, hogy ezt tudja megvalósulni minél hosszabb ideig, akár egy életen át is. Most éppen 8:30 van, Rácz Gergővel folytatjuk, és aztán hozok majd még könyvajánlót ebben az órában, és főzni is fogunk egy picit.

Ezúttal készítsünk egy jó kis sejmes levest. Nem tudom, önök mennyire kedvelik az avokádót. Én nagyon szeretem, és az avokádó már régóta nem csupán a reggeli pirítósra kerülhet, hanem van egyfajta krémes állaga, meg egy ilyen sejmes ízvilága, egy ilyen lágy íze, és ennek köszönhetően egyre többen fedezik fel, például levesként is, különösen most a nyári hónapokban, meg a hőségben, hiszen a hidegen tálalt avokádó leves egyszerre frissítő, laktató, és még mondhatom azt is, hogy egy elegáns fogás, ami akár egy könnyű ebédként, vagy előételként is megállja a helyét. Az avokádónak az a különlegessége, hogy bár gyümölcs, mégis rendkívül sokoldalúan használható a sós ételekben. Van egy krémes textúrája, tehát ettől már sejmes levest fogunk varázsolni, miközben nincs szükség mondjuk tejszínre vagy nagyon hosszú főzési időre. Ez ugye jó, mindenképpen pozitívum. És egy jól elkészített avokádó leves nagyon könnyed és gazdag ízélményt tud nyújtani. És hogy miért szerethetjük meg? Hát azért, mert az avokádóban egészséges zsírok vannak, kellemes teltségérzetet tudnak pont emiatt adni, miközben az étel nem nehezíti el a nyári időszakban a szervezetünket. Aztán ott van a lime, a friss zöld fűszerek, a joghurt, üde savassága tökéletesen ellensúlyozza az avokádónak a krémességét. És hogy mi a végeredmény? Egy olyan leves, amely a forró napokon, higgyék el, nagyon jól fog esni. Nagyon-nagyon praktikus, gyorsan elkészíthető. Ha 4 személyre készítik, akkor 2 érett avokádóra van szükség. 3 deci natúr joghurtra vagy görög joghurtra, 2 deci hideg vízre, 1 gereszt fokhagymára, 1 lime levére, 2 evőkanál olívaolajra, sóra, frissen örölt fekete borsra, és hogyha valaki szereti, akkor mehet rá friss koriander vagy petrezselyem, és néhány koktél paradicsom a tálaláshoz. Az avokádókat félbevágjuk, eltávolítjuk a magot, majd kikanalazzuk a húsukat, turmix gépbe tesszük a joghurttal, a hideg vízzel, fokhagymával, a lime levével és az olívaolajjal együtt. És ez a lényeg, simára kell turmixolni, ízesíteni sóval, frissen őrölt borssal. És az a jó, hogyha ezt a leves legalább mondjuk egy órára hűtőszekrénybe tesszük, hogy az ízek egyrészt jól összeérjenek és kellemesen lehűljön. Tálaláskor meg kell szórni vágott zöld fűszerekkel, és hozzáadni néhány félbevágott koktél paradicsomot. Egy kevés extra olívaolaj a tetején még sejmesebbé teszi ezt az összhatást, és hogyha klasszikus hideg leves szeretnek, akkor az avokádó leves jó eséllyel ennek a szezonnak az egyik kellemes meglepetése lehet az önök asztalán is. Érdemes kipróbálni. A folytatásban pedig zenélünk, 7 perccel 8:30 után jön László Attila, a Pet Shop Boys, és hamarosan Odett.

Ne engedje el, énekelte Odett, és ezt a könyvet önök se engedjék el, hiszen egy nagyon jó kötet jelent meg a napokban. Tényleg friss pár napja került ki a boltok polcaira, Kovács Krisztián, a fény magányossága. Egyébként Kovács Krisztián lenti származású író, és ez most már sorban nem akarok butaságot mondani, negyedik vagy ötödik kötete, és egyébként mindig az eladási listák élén vannak a művei. Talán pont azért, mert időszerű témákat feszeget, és nagyon olvasmányosan ír. Ezúttal 1975-be visz el mennünket Budapestre, az űrverseny végére. A hidegháború enyhülni látszik, az Apollo-Szojusz korszak a technológiai együttműködés illúzióját kínálja. A hétköznapokat mégis az alkalmazkodás, a hallgatás és a kimondatlan határok szabják meg. Kajetán Andor csillagász a magyar tudományos élet egyik legismertebb arca, a Csillagvizsgáló Intézet büszkesége, a televízió kedvence. A felszín alatt ugyanakkor gyász és depresszió gyötri, rossz döntések és kétes alkuk következménye, melyek mélyen a múltjába nyúlnak. És hamarosan ismét útelágazáshoz érkezik, egy újabb rossz döntés pedig már az egész hátralévő életére és szakmai munkájára végzetes kihatással lehet. Andor ugyanis a munkáján túl a katonai felderítés informátora, aki külföldi útjairól hazatérve beszámol a történésekről és jelentéseket ír kinti kollégáiról. Egyik este a tartótisztje megkeresi azzal, hogy a rendszer meghálálná eddigi tetteit, és arra kérik, fejezze be volt kollégája és barátja Kemenesi György tanulmányát, mely jelentős tudományos felfedezést ígér a végső sors elmélet kutatásában, ami az univerzum tágulását vizsgálja. Kovács Krisztián valós eseményeken alapuló történelmi regénye, lélektani tanulmány, tudományos kíváncsiságról és lojalitásról, apaságról és elhallgatásról, nagyívű története Budapest II. Világháborús bombázásától, a Sputnik fellövésén át egészen a holdra szállásig, majd még annál is tovább vezet. A fény magányossága ugyanakkor tulajdonképpen egy feszült thriller arról, hogy hogyan válik erkölcsi csapdává a határok feszegetése, és milyen árat fizet az, aki áruba bocsátja tehetségét a politikai hatalom számára. A fény ugyanis nem válogat, nem csak megvilágít, hanem le is leplez. Erről szól ez a kötet. Maga a szerző Krisztián pedig azt mondta, hogy az elmúlt években rengeteget beszéltünk arról, hogy mit kezd egy értelmiségi művész, tudós vagy közszereplő a saját tehetségével egy politikailag túlfűtött korszakban. Hol kezdődik az alkalmazkodás, mikor válik kompromisszumá, egyáltalán létezik-e olyan, hogy politikamentes szakmai munka? A fény magányossága részben erről szól. A regény ugyan a II. Világháború utáni évtizedekben játszódik, de írás közben végig az motoszkált a fejemben, hogy ezek a dilemmák valójában egyáltalán nem tűntek el, hogy még mindig ugyanazokat a mechanizmusokat ismételjük. Hát erről szól ez a kötet, a címe A fény magányossága, a szerző pedig Kovács Krisztián. Keressék, olvassák!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Natasha Pirc Muszár köztársasági elnök ma az elnöki palotában fogadást ad az újonnan megválasztott kormány tiszteletére. Az ünnepi eseményen az államfő és Jan Janes miniszterelnök is beszédet mond. A tárcavezetők fogadása előtt a köztársasági elnök és a kormányfő személyesen is találkozik egy rövid négy szemközti beszélgetésen. Az államfő már a kormány megválasztásakor gratulált a miniszterelnöknek és csapatának, és azt mondta, konstruktív együttműködést kíván, amelynek az alkotmányos rend, a jogállamiság és a független intézmények zavartalan működésének tiszteletben tartásán kell alapulnia. A hír kapcsán az STA megjegyezte. Különösen a külpolitika területén kell összehangoltan együttműködnie a köztársasági elnöknek és a kormánynak. Az egyes kérdésekhez való eltérő hozzáállás már a kormányváltás első napjaiban megmutatkozott, amikor a Janes kormány eltávolította a palesztin zászlót a székház homlokzatáról, amelyet aztán az elnöki palotára tűztek ki. Magyarországon is véget ért a tanév, megkezdődött a vakáció, és sok család már útnak is indult a nyári pihenésre. A szakemberek szerint idén is a horvát, a görög, a spanyol és az olasz úti célok, valamint a török riviéra számítanak a legnépszerűbb választásnak a magyar utazók körében. A külföldi nyaralások idén összességében többe kerülhetnek, mint korábban. Ugyanakkor a forint erősödése valamelyest mérsékelheti a költségnövekedést. A szakértők becslése szerint egy négy tagú család egy hetes balatoni nyaralása átlagosan 400-600 ezer forintba kerülhet. Ugyanez Horvátországban 700-800 ezer forintos, Görögországban pedig 800-900 ezer forintos kiadást jelenthet. Az összeg természetesen nagyban függ a szállás minőségétől, az utazás módjától és az egyéb költségektől is. Az ENSZ kedden közölte, hogy jövőre csaknem 2,4 millió menekülőnek lesz szüksége áttelepítésre, miközben számos ország jelentősen csökkentette az erre szolgáló férőhelyek számát. Legnagyobb számban afgán menekülők szorulnak áttelepítésre, utánuk dél-szudáni, szudáni, szíriai és a bangladesi táborokban élő mianmari rohingya menekülők következnek. Sport. Az olaszországi Sondrinóban ma elrajtol a 89. Tour de Suisse. A svájci olasz határtól délre megrendezésre kerülő eseménydús első szakasz 144 km hosszú lesz, alig több mint 2400 méteres szintemelkedéssel. A versenyzőknek négy kategorizált emelkedőre kell számítaniuk, amelyek közül a döntő az utolsó 20 kilométeren Pont de Valtellinában és Bordigiben lesz. Az öt szakaszsal rövidebb versenyen a szlovén Tadej Pogácsár is rajthoz áll, honfitársához Primož Rogličhoz hasonlóan. A Pogácsár egyébként a fő esélyes a holland Mathieu van der Poel mellett, de Roglič is az élen végezhet.
2: Időjárás.
1: Eleinte felhős napos időszakok váltakozására van kilátás, majd délután főként Notranskon egy-egy futó záporra, néhol zivatarra is számítani lehet. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

Ez volt a Swing és Gatsby és a Rakpart, így szólt egy kicsit swingesítve, ugye a Well Hello slágerét hallhattuk az imént. 8,5 perccel vagyunk 9 óra után, újra felhős, borongós az ég lendván, de 21 fokot mutatnak most a hőmérők, és hogy mivel folytatjuk a délelőttet, hát ugye hétfőtől már a nyári műsorrend van érvényben, ami azt jelenti, hogy kicsit lazább, kicsit több zenét tartalmaznak a napi összeállítások, így ebben az órában is sokat zenélünk majd. Egyébként szerda lévén marad a tudakozó, tehát hogyha kérdésük van, akkor bármelyik napon küldhetik e-mailben, vagy akár Messenger üzenetben is a kérdésüket, közérdekű kérdéseiket várjuk, és természetesen ezekre a kérdésekre adunk ebben az időpontban szerdánként választ a tudakozó rovatunk keretében. 10 óra után történetek az archívumból, ez nyári időszakban havonta egyszer jelentkezik, és minden hónap harmadik szerdáján. Emellett hozok színes híreket, sok-sok jó zenét, és természetesen délután 3 órakor érkezünk majd a fontosabb eseményekkel. Ugye a Terepjáró, a hírmagazin keretében több téma is szerepel ma, és délután 3 órakor a részleteket meg is tudják hallgatni. Mert hogy tegnap tartott a 26. rendesülését Moresketoplice község tanácsa, a jelenlévő tanástagok többek között megvitatták egyes kommunális hulladék gyűjtési díjainak a jóváhagyását, aztán a község óvodáiban a 2026-27-es évre vonatkozó osztályok kialakításáról is szó volt, a munkakörök rendszeresítéséről, finanszírozásáról, valamint a régió átfogó közlekedési stratégiája is szóba került. Ticsár Ines számol be erről az ülésről. A Lendvai Zeneiskola végzős hallgatói ünnepi hangversennyel zárták az alap- és középfokú képzésüket, és átvették a bizonyítványt is, részletek Botka Ágnestől. Az országos szlovén önkormányzat közgyűlése dr. Kondor István Pétert választotta meg az önkormányzat elnökének, az új elnök Holec Károlyt váltotta az elnöki poszton, aki a magyarországi szlovének országgyűlési szószólója lett az áprilisi választások után. Fehér Ilona készít összeállítást erről a mai Terepjáróban. Van még témánk, amerikai szőlő kabóca, nem túl hálás téma, hiszen ez az, ami mára a szőlő legkíméletlenebb kártevőjévé vált. Az ellene való védekezés ezért ma már kötelező. Az első ellene való permetezésre június 26-áig sort kell keríteni, részletek Jobbágy Klárától. És van még egy témánk, jelentős változás előtt áll a Radenci Radenska vállalat. Július 1-től ugyanis a cég nem rendelkezik többé a Pepsi termékek gyártási és forgalmazási licenszével, amely hosszú éveken át szerves részét képezte az üzleti tevékenységüknek. Hogy ez mit is jelent a vállalat jövőjének a szempontjából, arról Horváth Dávid szól majd bővebben. Ez az 5 téma, tehát délután 3 órakor a Terepjáróban. A szerda akkor lesz természetesen slágerkívánság műsor is, hamarosan pedig itt a folytatásban, mégpedig Szeder slágere után mutatunk egy friss újdonságot. Tartsanak velünk, szép délelőttöt!

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és igazán friss, ropogós újdonságot hoztam Rúzsa Magditól, ez a Rúzs című slágere, amely néhány napja jelent meg, és az énekesnő készülő Borlai Gergővel közös 15 dalos új stúdióalbumának az első beharangozója. Ez egy keserédes, romantikus popdal, finom, a 80-as éveket idéző hangzással. A zene és a hangszerelés Borlai Gergő munkája, még a dalszöveget maga Rúzsa Magdi írta. A szöveg amúgy a szakítás fájdalmát, a meg nem valósult álmokat és a beteljesületlen szerelemhez való ragaszkodást mutatja be. Rúzsa Magdi tehát ezúttal egy szakítás utáni gyász folyamatot ír le ebben a dalban, egy meg nem valósult közös álmokat és fájdalmas elengedést. Ez lett a Rúzs. A szöveg egy olyan szerelemről szól, amelyből végül nem lett közös otthon vagy éppen család. A címben szereplő rúzs pedig a megmaradt intimitást, a múlt nyomait szimbolizálja, amit a felek még magukon hordoznak a szakítás után is. Ez az új dal bemutatja azt a keserédes állapotot, amikor a szerelem elmúlt, a felek már külön-külön utakon járnak, de a búcsú fájdalma még friss és sajnos mély. Hát erről szól a legújabb Rúzsa Magdi dal, már is jön itt az újdonságok között, a Rúzs.

0: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.cz címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 0977 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
1: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

Hoztam két mai program lehetőséget, ugyanis mindenkit szeretettel várnak a Fény a határon, Brenner János és Halász Dániel Vértanúk nyomában című vándor kiállítás megnyitójára. A helyszín Lendva, a Színház és Hangversenyterem, és 17 órakor nyílik meg a kiállítás, ahol köszöntőt mond dr. Zágores Csuka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, a kiállítás pedig Lendva község polgármestere Magyar Janez nyitja meg, a méltató pedig Sárosi Bence, a Murába ETT igazgatója. Egyébként ez a tárlat június 29-ig látogatható. A megnyitó viszont ma délután 5 órakor lesz a Színház és Hangversenyterem előterében. És szintén mai program, hagyományőrző lovas túra és férfi táncos előadás sorozat a magyar néptánc és népzenei élet kiemelkedő személyiségeivel, amelynek egyik állomása Lentiben a Városi Művelődési Központ. Ma 18 órakor kezdődik a program. Egyébként az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület hozta létre, és a túra résztvevői a magyar néptánc élet kiemelkedő személyiségei, előadó művészek, néptáncmesterek, Aranysarka Antyus díjasok, a népművészet ifjú mesterei, és hogy mi a cél? Hát elsősorban az, hogy a hagyományos életmódú gazdálkodó településeket egy picit megkeressék, felélesszék, megerősítsék a helyben élő emberek magyarság érzetét és emberi öntudatát. Egy nagyon jó kis program, Fordulj kis Pejlovam címmel, a helyszín a Városi Művelődési Központ, és 18 órakor kezdődik ma ez a program.

Egy szimpla csütörtök is lehet egyébként élménygazdag, mert hogy hagyományos gasztronómiai élményt hoz holnap a Málés délután. A Málé lehet, hogy már ismeri, de az is lehet, hogy egy teljesen új kulináris élményt jelent az önök számára, így mindenkit szeretettel várnak a hagyományos ételnek a titkait bemutató hagyományos gasztronómiai délutánra. Június 18-án csütörtökön 16 óra 30 perckor kezdődik a program a bánutai muravidéki mintagazdaságon. A helyek száma korlátozott, így aki szeretne ott lenni, az a részvételi szándékát jó, ha megerősíti a muravidékre kukac@gmail.com e-mail címen, tehát hagyományos gasztronómiai élmény holnap a bánutai muravidéki mintagazdaságon. 16:30-kor kezdődik ez a program. Aztán említettem már a Kispej, Fordulj Kispej Lovam táncegyüttest. Holnap Rédicsen lesznek. Ugyanis június 18-án 18 órakor szintén az Élőforrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Névfőiskola a magyar férfi táncokat viszi el Rédicsre. Dramatikus táncszínházi előadást nézhetnek meg az érdeklődők. A helyszín a Belosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház. Ingyenes a program, mindenkit szeretettel várnak. 18 órakor kezdődik ez a bemutató. És ez a Fordulj Kispej Lovam átjön a határ másik oldalára is, ugyanis a hagyományőrző lovastúrát és a férfi táncos előadást domonkosfai portán is megnézhetik a magyar néptánc és népzenei élet kiemelkedő egyéniségeivel. Ez a program június 19-én pénteken 19 órakor kezdődik domonkosfán a portánál.

A hétvége is tele lesz programokkal, leginkább szombaton. A Gyert Jánosi hímzőszakkör fennállásának 20. évfordulóját ünnepli, és ebből az alkalomból szerveznek hímzőkiállítással egybekötött ünnepi kultúrműsort. Ez szombaton 17 órakor kezdődik a Falu Otthonban. Lesz múzeumok éjszakája szintén június 20-án. A program a Lendvai Várban 18 órakor kezdődik egy szobrászati műhelyjel, amit gyerekeknek szerveznek. Aztán Lendvai zsinagógában 19 órakor Lendva régi fényképeken kiállítás megnyitó és egyben egy könyvbemutató. Este 8 órakor pedig szintén a Lendvai zsinagógában Köves Szára zongora hangversenyét élvezhetik az érdeklődők június 20-án a múzeumok éjszakáján itt Lendván. Aki pedig szeretne egy jó kis sportbemutatót, mármint szereti a motorozást, akkor lesz egy Mókus által, akit egyébként hivatalosan Herceg Balázsnak hívnak, de Mókus néven lett nagyon népszerű, és stunt riding bemutatót tart, tehát egy utcai, nagyon látványos motoros show. Június 20-án délután 3 órakor Gellén házán, a focipálya előtti szakaszon, ahova mindenkit szeretettel várnak, hiszen maga a rendezvény teljesen ingyenes. Aztán lesz Régiséggyűjtők nemzetközi találkozója, ennek is már nagy hagyománya van, ezt pedig a szám mutatja, hiszen 24. alkalommal rendezik meg, szintén június 20-án szombaton 9 és 13 óra között itt Lendván a Színház és Hangversenyterem előcsarnokában. És még egy szombati rendezvény, nyárindító családi nap lesz Lentiben a sportpályán, teljesen ingyenes a rendezvény. A hivatalos megnyitó 13 órakor lesz, és aztán folyamatos fellépők lesznek a színpadon különböző műfajokban, mert hogy lesz néptánc, népzene, aztán populárisabb műfaj, de opera, operett is színpadra kerül, és még Ihos József katónéni is itt lesz. Mindenkit szeretettel várnak erre a nyárindító családi napra, Lentibe a sportpályára. Az egész napi rendezvényt este egy Böröc Roli koncert zárja majd. A rendezvény, ahogy említettem, teljesen ingyenes. A folytatásban pedig most a Bang Bang zenél Ferenci Gyuriék jönnek, Péter Semek, 10 órakor pedig lesznek friss hírek. A délelőtti hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna.

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lego.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenésest Vlado Kalemberrel, Asre Börbe Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
2: Zakuni se ljubavi na ramenumo.
1: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök ma az újonnan megválasztott kormány tagjait fogadja az elnöki palotában. Az ünnepi eseményen az államfő és Janez Jánosa miniszterelnök is beszédet mond. A kormánytagok fogadása előtt a köztársasági elnök és a miniszterelnök személyesen is találkozik egy rövid négy szemközti beszélgetésen. Az államfő egyébként már a kormány megválasztásakor gratulált a miniszterelnöknek és csapatának, s azt mondta, konstruktív együttműködést kíván, amelynek az alkotmányos rend, a jogállamiság és a független intézmények zavartalan működésének tiszteletben tartásán kell alapulnia. A hír kapcsán az STA megjegyezte, különösen a külpolitika területén kell összehangoltan együttműködnie a köztársasági elnöknek és a kormánynak. Az egyes kérdésekhez való eltérő hozzáállás már a kormányváltás első napjaiban megmutatkozott, amikor a Jánosa kormány eltávolítatta a palesztin zászlót a székház homlokzatáról, melyet aztán az elnöki palotára tűztek ki. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyében, közölte Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán. Ez az a 2026. március 5-i művelet, amikor a Terrorelhárítási Központ kommandósai 7 ukrán állampolgárt fogtak el, és több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat, valamint készpénzt foglaltak le 2 furgonból. A Telex korábbi értesülései szerint a műveletet Orbán Viktor személyesen rendelte el, és a rajtaütés időzítését is az egykori kormányzat határozta meg, miközben szakmai indokoltságát több, az ügyet ismerő forrás is vitatta. Az ügy miatt június 8-án lemondott Fürth Pál főügyész, a központi nyomozó főügyészség eddigi vezetője. Látványos rendőrségi akció zajlott az ausztriai Steyrországban, ahol egy luxus kategóriás olasz sportautó vezetője alaposan túllépte a sebességhatárt. A 28 éves grúz állampolgárságú férfi az A2-es déli autópályán Grác irányába haladva került a közlekedési rendőrök célkeresztjébe, miután a hatóságok 214 km/h sebességet mértek nála, a megengedett 100 km/h helyett, adta hírül az osztrák rendőrség. Az autót az Árnvízen pihenőnél terelték le az autópályáról, ahol ellenőrzés alá vonták a sofőrt. Az intézkedés során a férfi vezetői engedélyét azonnali hatállyal bevonták, a kölcsönkapott sportautót pedig ideiglenesen lefoglalták. A grúz állampolgárságú sofőr ellen hivatalos eljárás indult, és várhatóan jelentős jogi következményekkel kell szembenéznie. Sport. Az osztrák válogatott 3-1-re nyert Jordánia csapata ellen az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság J csoportjának első fordulójában, ma a hajnali órákban. A világranglistán több mint 40 helyen előrébb álló osztrákok 3-1-es győzelméhez kellett egy öngól és egy utolsó percben kapott 11-es is.
2: Időjárás.
1: Eleinte felhős napos időszakok váltakozására van kilátás, majd délután főként Notranskon egy-egy futó záporra, néhol zivatarra is számítani lehet. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség az esti órákig Muraszombat körzetében végez majd gyakoribb sebességellenőrzést.

De én Nagy Lajos énekelt, ez volt a Bikini slágere, a Könycsepp a mennyből. Mi utazunk, de nem a mennyekbe, hanem hát nyilván egy közelebbi helyre, mert hogy szerintem egy könnyed családi kirándulást bárki be tud iktatni azért a nyári időszakban. Akár egy különleges hétvégi programot is lehet tervezni, de egy biztos, hogy mindig érdemes mondjuk új helyeket felfedezni. És hogyha Franciaországban járnak, akkor talán már többen megfigyelhették, hogy régi francia házak, nagyon idős francia házak sarkában babérfák vannak. De vajon miért ültettek régen babérfát az idős franciák a házuk sarkához? A szakemberek ennek most újra felfedezik az okát, és azt mondják, hogy bölcsen tették, és talán érdemes őket követni. Hogyha valaki végig sitál tényleg egy régi francia faluban, vagy bármilyen vidéki utcán, akkor észre lehet venni ezt a különleges részletet, vagy egy különleges részletet, hogy nagyon sok régi ház sarkánál egy nagyra nőtt babérfa áll. Első pillantásra talán sokaknak ez úgy tűnhet, hogy ez csupán egy díszítő elem, vagy éppen a konyhában használt babérlevelek miatt ültették oda egykoron. A valóságban azonban ennek a hagyománynak nagyon is van gyakorlati oka. Napjainkban, ugye amikor a nyári hőség egyre nagyobb terhelést jelent az épületek számára, hát ismét előtérbe kerülnek azok a régi megoldások, amelyekkel az elődeink még védték otthonaikat. A modern és sokszor költséges építőipari megoldások előtt mindig a természet nyújtotta a legjobb lehetőséget, és ezt az elődeink nagyon jól kihasználták, méghozzá figyelemre méltó hatékonysággal. Ugyanis a hagyományos építészetben a külső környezet kialakítása sosem volt véletlenszerű. A ház sarkai különösen érzékeny pontoknak számítanak, mivel itt érik legerősebben az épületet, például a szélrohamok és az esőzések. Ez napjainkban is pont ugyanígy van. A babérfa sűrű, ellenálló lombja természetes védőréteget képezett ezen a kritikus területen. A felújításokon dolgozó szakemberek ma is gyakran tapasztalják, hogy azoknak a régi házaknak a falai, amelyek mellett ilyen növényzet állt, sokkal jobb állapotban maradt fent az évtizedek vagy évszázadok során. Ugyanis, és itt a lényeg, hogy a lombkorona mérsékli a szél erejét, csökkenti a csapó esőnek a közvetlen hatását a vakolatra, és segít megóvni a falakat az időjárás okozta károsodásoktól. Mindezt teljesen természetes módon, vegyszerek vagy éppen speciális kezelések nélkül. És erre mondom én azt, hogy régen is okos volt az ember, mert mindig talált lehetőséget arra, hogy valamit biztonságosan létrehozzon, felépítsen, és néha, amikor már túl modernek vagyunk, és nagyon sok mindent kipróbálunk, a napelemtől kezdve, az elektromos autókig minden, egyszer csak rájövünk arra, hogy a régi hagyományos módszer is tökéletesen működött. Hát ezért a franciák a mai napig ezt a szokást megpróbálják megtartani, ugyanis a ház sarkához ültetnek babérfát, ami így módon védi az ingatlant a külső nehezítő körülményektől. És ha már Franciaországot említettem, és a franciákat, és ezt a jó bevett szokást, akkor maradjunk egy picit franciás hangulatban, ugyanis már is jön 2 perccel 10:45 után Zázza.

Zsövő énekelte Zsáz, és akkor maradjunk még egy picit a franciáknál, mert hogy a franciák különlegessége leginkább az élet művészete filozófiában rejlik, amely a mindennapi élvezeteket, a kultúrát, a gasztronómiát és a kötetlen eleganciát ötvözi egyedülálló módon. És hát ők náluk például az evés nem csupán tápanyagbevitelt jelent, hanem egyfajta társasági eseményt, rituálét, ami minden esetben a franciáknál egy szent hagyomány. És inkább esznek kevesebbet, de prémium minőségűt, friss és helyi alapanyagokból. És nem tudom, tudják-e, ha már gasztronómia, akkor nekik van egy gasztro örökségük is, ugyanis a francia étkezési kultúra az UNESCO szellemi kulturális örökségnek most már hivatalos része, és ők mindig hisznek abban, hogy a szünet meg a lassítás, akár így a munkaidő közben is, bizony hatékonyság kulcsa és nem időpazarlás. Ebben a rohanó világban a franciák ragaszkodnak mindig a nyugodt és beszélgetős ebédszünetekhez, és szigorúan védik a szabadidejüket. A túlórázás például náluk nem számít érdemnek, és nem is becsülik meg olyan nagyon-nagyon. És hogyha szoktuk mondani, hogy franciás elegancia, a divatban kerülik ők mindig a túlgondolt, mesterkélt, túl sokat mutató szetteket, inkább keresik a minőségi alapanyagokat, és büszkén viselik például a tökéletlenséget is, a természetes szépséget szeretik, és a minimális minket preferálják. Imádnak filozofálni, vitázni, kérdéseket tesznek fel a világról, és nagyon fontos nekik a saját nyelvük, ezt nagyon mélyen tisztelik, meg az irodalmat, a filmművészetet, a történelmet, és ehhez tízkörömmel ragaszkodnak is. Ilyenek a franciák, és szerencsére büszkék arra, hogy gyönyörű a nyelvük, és ez talán a zenében jön ki leginkább, úgyhogy jöjjön most egy olyan formáció és egy olyan dal, ami időtálló, és nagyon szeretjük. A Pink Martini zené, ez pedig nem más, mint a szimpatik, és valóban szimpatikus egyébként talán az a gondolatmenetük, hogy a szabadidő szent és sérthetetlen, és nagyon fontosak a nyugodt beszélgetős 10-15 percek, és hisznek abban, hogyha napközben, munkaközben tartunk egy kicsi szünetet, lassítunk, az bizony inkább hatékony, és nem időpazarlás. Úgyhogy mi is hagyunk önöknek most jó sok időt, és a következő bőfél órát megtöltjük rengeteg zenével, mert hogy itt lesz hamarosan majd Dés László, lesz Hooligans, rengeteg népszerű előadó, időközben pedig egy picit, hogyha oldalra néztem és kinéztem az ablakon, akkor azt látom, hogy megint felhős, borongós az időjárás, ettől függetlenül, és a felhők függvényében is gyorsan emelkedett a hőmérsékletlenben most 24 fok van. És gyorsan emelkedett a hőmérsékletlenben most 24 fok van.

0: Szara, te szeretsz főzni? Mondta Mihály, hogy főztök is a csoportba. Szereted a főzést itt?
1: Igen.
0: Mit lehet a legfinomabban elkészíteni? Mit tudsz?
1: Levest, krumpli,

0: makaronit.
1: És itt vannak itt figurák, amelyeket itt lehet itt tényleg így megfőzni, tehát itt játszásiból ezeket az ételeket?
0: Igen.
1: Tényleg, Eva? És otthon is ezt tudjátok úgy játszani, hogy már az igazi konyhába ezt megcsináljátok?
0: Igen.
1: És segítesz anyukát?
0: Igen.
1: Miben tudsz neki a leginkább segíteni?
0: Pakolni, meg ott

0: meg a késokat.
1: Nagyon ügyes vagy. Mit mond anyukád neked ilyenkor?
0: Hogy ügyes vagyok.
1: Nagyon jó ezt hallani.

0: Hidak ma 15 óra 10 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. Kerekasztal beszélgetés, mit szeretnének a fiatalok címmel. Pisznyák Mária, magyar nyelvi főszaktanácsadó nyugdíjba vonul. Csapdában kiút nélkül. Rendezvény a függőségről. Az Emlékezünk rovatban 2006. júniusa. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.
1: A Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a Tűzoltó Otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltóvál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az elsők.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa, hírszerkesztő. Natasha Pirc-Muszár államfő ma délelőtt fogadást adott az elnöki palotában az újonnan megválasztott Jansa kormánynak. A miniszterekhez intézett beszédében Pirc-Muszár úgy fogalmazott, idézem, Szlovéniának továbbra is határozottan támogatnia kell az Európai Uniót és bővítésének multilateralizmusát, az Egyesült Nemzetek Szervezetét, a NATO-t, a nemzetközi jogot és az emberi jogokat. Sok sikert kívánt a miniszteri csapatnak a munkájukhoz, és közölte, ezután is felszólal, majd valahányszor úgy ítéli meg, hogy az alkotmányos rend és annak alapelvei veszélyben vannak. Kett késő délután lezuhant egy hegymászó a Máli Triglauról. Az 57 éves holland állampolgár a helyszínen belehalt súlyos sérüléseibe, jelentette a krányi rendőrség. A hatóságok még vizsgálják a tragikus eset körülményeit. A Nébih laboratóriuma június 16-án megerősítette az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét két tatabánya külterületén kilőtt vaddisznóban. A fertőzött állatokat a vaddisznóállomány gyérítése során diagnosztikai célból ejtették el az M1 autópályától délre található területen, ami járványügyi szempontból különösen jelentős. Az autópálya ugyanis ebben a térségben eddig infrastrukturális védelmi vonalnak számított, hozzájárult a vaddisznóállomány mozgásának korlátozásához, és így a vírus természetes terjedését is lassította. Július 1-jéig meghosszabbította a szerbiai kőolajipari vállalat működési engedélyét az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala, közölte a szerb közmédia. Ebben az időszakban kell megegyeznie a magyar MOL-nak és az orosz Gazpromnyeftnek a részvények adásvételéről. Kiszivárgott annak a 14 pontos előzetes amerikai-iráni keretmegállapodásnak a tervezete, amelyet a felek a várakozások szerint pénteken írnak alá. A dokumentum a fegyveres konfliktus lezárását, az amerikai csapatok kivonását, a szankciók teljes körű feloldását és egy több 100 milliárd dolláros fejlesztési alap létrehozását irányozza elő, ami ebben a formában gyakorlatilag az Egyesült Államok vereségével érne fel, írta a portfólió. Ellenzéki orosz művészt lőttek agyon Lengyelországban. Szemjon Skrepeckijjel 5 lövés végzett, 3-at közvetlen közelről adtak le rá. Gyilkosát egyelőre nem azonosították. A lengyel hatóságok az üggyel összefüggésben őrizetbe vettek két, a 30-as éveikben járó belarusz állampolgárt, de a szerepük egyelőre tisztázatlan. Az áldozat Vlagyimir Putyin kemény kritikusai közé tartozott. Sport. Az iráni válogatott szövetségi kapitány Amir Galenoei azt mondta, csapata talán a világbajnokság leginkább elnyomott együttese, miután elrendelték, hogy alig néhány órával a torna hétfő esti Új-Zéland elleni 2-2-es nyitó meccse után hagyják el az Egyesült Államokat és repüljenek vissza a tihuanai edzőtáborukba. Irán jövő vasárnap Los Angelesben Belgium ellen lép pályára. A csapat visszatérésének pontos időpontját az Egyesült Államokban még nem erősítették meg.
2: Időjárás.
1: Eleinte felhős napos időszakok váltakozására van ma kilátás, majd délután főként Notranskon egy-egy futó záporra, néhol zivatarra is számítani lehet. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebesség ellenőrzést.
3: Igen.
4: Igen.
0: És ilyen is.
5: Érzés más, ugye?
2: te is akarod.
0: A legváltozatosabb magyar zene.
3: A Muravidéki Magyar Rádióban.

Ez csak félig szerelem, erről énekelt Gombos László, és ahogy a dalban hallhatták, a félig szerelem az nem szerelem. De hát rengeteg ötletet adott ahhoz, hogy hogy lehetne abból teljes szerelem. Bízom benne, hogy Natalie Colt, vagy éppen Takács Tamás és a Dirty Blues Bandet, vagy éppen Zorán különböző stílusú dalait kedvelik, mert hogy a folytatásban ez jön. És nem tudom, hogy a takarítást mennyire kedvelik. Én néha igen, néha nagyon nem, de hát muszáj megcsinálni azt is. Főleg az olyan munka, hogy függönymosás, ablakpucolás, és hát az egyéb ilyen kellemes tevékenységek, ez néha tud jó lenni, néha nagyon nem. Viszont, hogyha takarítunk, akkor nagyon gyakran használjuk a természetes takarítás egyik sztárját, az ecetet. Minden háztartásban van, sokan szokták mondani, hogy miért használjuk, azért, mert olcsó, könnyen beszerezhető, környezetbarátnak tartják, és számtalan házi praktikának ez az alapja. Sokan szinte azt gondolom, hogy már-már csodaszerként tekintenek az ecetre, amely a vízkőtől kezdve a zsíros szennyeződéseken át szinte minden problémára megoldást kínál. A valóság azonban ennél azért jóval árnyaltabb, mert hogy vannak felületek meg anyagok, amelyek kifejezetten rosszul reagálnak az ecetes tisztításra. Úgyhogy ezt érdemes szem előtt tartani, mert ugye az ecet azért mégiscsak savas kém hatású, ezért kiválóan oldja a vízkövet és bizonyos ásványi lerakódásokat. Éppen ezért nagyon sok háztartásban használják mondjuk a csaptelepek, a zuhanykabinok, a vízforralók tisztítására. Emellett azért jóval olcsóbb alternatívát jelent, mint mondjuk megvenni egy speciális tisztítószert. A népszerűsége pedig szerintem mára-már oda vezetett, hogy sokan minden felületen alkalmazni kezdték az ecetet, pedig nem minden esetben jó. Ilyen például a természetes kő, az nem szereti. A márvány, a gránit, vagy más természetes kőfelületek, hát az egyik legnagyobb ellensége az ecet. A sav ugyanis megtámadhatja a felületet, ilyen matfoltokat hagyhat maga után, és hosszú távon egész biztos, hogy károsítja az anyagot. A konyhapultok, asztallapok, kőburkolatok esetében ezért érdemes inkább az arra a felületre ajánlott tisztítószert használni minden esetben, ha azt akarjuk, hogy ez tartós is maradjon. És bizony a fa sem rajong az ecetért, bár nagyon sok internetes tippet találunk arra, hogy ecettel hogy lehet a padlót, a fa burkolatokat tisztítani, de higgyék el, hogy a túl gyakori használat a védőrétegét szintén károsíthatja. Ennek következtében veszít a fényéből, kiszárad, vagy érzékenyebbé válik a sérülésekre, tehát a lakkozott, kezelt fa anyagok különösen érzékenyek lehetnek a rendszeres ecetes tisztításra. És még a gumi alkatrészeket is károsíthatja, tehát hogyha mosógépre, mosogatógépre gondolunk, vagy egyes háztartási gépek gumi tömítéseire, idővel azok is károsodhatnak a túl sok gyakori ecetes tisztítás miatt, hiszen a savas közeg az anyagot általában gyengíti. Egy biztos, például telefont, laptopot, televíziót, más képernyőket szintén nem szabad ecetes vízzel tisztítani, hiszen azoknak is van egy speciális bevonata, amit szintén károsíthat. És hogy mire használhatjuk biztonságosan? Hát kiváló lehetőség a vízkő oldása, az biztos, hogy tökéletes, az üvegfelületek tisztítására és a kellemetlen szagokat is nagyon jól semlegesíti. A kulcs mindig a mértékletességen van, tehát figyelembe kell venni, hogy milyen anyaggal kerül kapcsolatba. Sokan úgy gondolják, hogy ami természetes, az automatikusan bizony biztonságos is, nem minden helyzetben. Az ecet pedig erre jó példa, hogy nem feltétlenül szabad minden felületen használni. Bizonyos háztartási feladatban számos más segítőtársat tudunk segítségül hívni bizonyos felületeken. Jobb, hogyha más anyagot használunk. Minden esetre a takarításban nagyon nagy szerepe lehet, elsősorban a fürdőszobában, úgyhogy mielőtt bármit bevetünk, érdemes azért tájékozódni, hogy mi biztonságos és mi nem. Az biztos, hogy nagyon sokaknál a takarítás, ha nem is napi feladat, de heti többszöri biztosan, és mennyivel jobb érzés egy tiszta lakásba vagy házba hazamenni, vagy akár ott élni a mindennapokat, mint ahol esetlegesen
hetekig nem takarítanak. És higgyék el, hogyha ezt a napi 15 perces rutint tartjuk, hogy minden nap 15 percet takarítással töltünk, akkor igazából mindig rend lesz és tisztaság. Úgyhogy ha esetleg ez a délelőtti elfoglaltság, akkor remélem, hogy ebben most egy kis segítséget is tudtunk nyújtani. A zene meg a legnagyobb segítség lesz abban, hogy gyorsabban teljen a délelőtt, akár a munkahelyen, akár odahaza, akár pihenés közben, akár a feladatok végzése közben. Legyen kellemes a délelőttjük most, 11 óra 17 perc van hajszál pontosan.

Ez volt az aszfaltrajz Zorántól, és nálunk is fölkerült egyébként a falra a menetrendje a foci VB-nek, így aztán mindenki a kis saját kis lehetőségeit felírhatja, hogy igazából kinek szurkol, milyen eredményeket vár. Szerintem mindenkinek van már ott a fejében egy tuti befutó, kinek örülne, vagy mire számít az idei VB győzteseként. Hát ma sem fogunk unatkozni, hiszen a labdarúgó világbajnokságon ma, illetve hát az időeltolódás miatt holnap kora hajnali órákban is lesznek olyan mérkőzések, amit érdemes nézni. Este 7 órakor Portugália, Kongó a K csoportban, 22 órakor lesz az Anglia-Horvátország az L csoportban, és a korahajnali mérkőzések, ugye, amik már áthúzódnak csütörtökre, amerikai helyszínek időeltolódása miatt ezek a meccsek itteni idő szerint már holnap hajnalban kezdődnek, éjjel egykor Gána-Panama, és hajnali 4 órakor majd Üzbegisztán-Kolumbia találkozók lesznek. Egyébként a mai nap folyamán a korahajnali órákban már lezajlott az Irak-Norvégia 0-0-ás döntés, az Argentina-Algéria 3-0-val, és az Ausztria-Jordánia találkozó is ugye 2-1 lett. Nagyon sok sportcsatorna élőben közvetíti, interneten is lehet követni ezeket a meccseket. És hát a mai játéknap két európai rangadója és a dél-amerika-afrikai csapatok összecsapásai komoly izgalmakat ígérnek. És hát nyilván mindenki azt fontolgatja, hogy kinek milyen esélye van, és mik a kulcstényezők akár a mai meccsekre is. Rögtön itt van az este 7 órakor kezdődő Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság. Hát ha esélyeket nézünk, akkor egyértelműen ugye Portugália a favorit. Egyrészt az ő keretük tele van világklasszisokkal, és a támadó soruk az egyik legerősebb a tornán. Kulcstényező lehet, hogy Kongó fizikális és fegyelmezett játékkal, kontrákkal rendezkedik be, és próbál meglepetést okozni a portugáloknak. Ha a portugálok viszonylag korán a mérkőzés elején gólt szereznek, akkor az biztos, hogy magabiztos győzelmet is hozhat. És ha már Portugália, akkor ugye a várható kezdő csapatban nyilván ott lesz a csatár Cristiano Ronaldo, aki egyben ugye a csapat kapitány is lesz. De este 10 órakor sokkal izgalmasabb lesz az Anglia-Horvátország összecsapás, ugyanis a játéknap leginkább kiegyenlített rangadójára lehet számítani. Anglia papíron, de csak papíron erősebb és fiatalabb kerettel bír,

Viszont a horvátok, mint tudjuk, híresek a mentális erejükről, meg a rutinjukról, és szakemberek szerint kulcs tényező lesz a középpályás csata. Ha a horvátok képesek lesznek lassítani a játékot és birtokolni a labdát, akkor akár teljesen el is tüntethetik az angol rohamoknak az élét, és számíthatunk arra, hogy ez az Anglia-Horvátország találkozó egy jó szoros, akár döntetlen közeli eredményt is hozhat. Ez is benne van a pakliban. Minden esetre én kíváncsi leszek erre a találkozóra. Aki pedig fönt marad, ne is éjjel egykor megnézni a Gána-Panama találkozót. Itt azt mondják, hogy Gána felé billenhet a mérleg, a nemzetközi tapasztalat és az egyéni képességek alapján is. Az afrikai csapatok hagyományosan nagyon atletikusak, ami gondot okozhat a panamai védelemnek. Panama viszont fegyelmezett védekezéssel és rögzített helyzetekből, szögletekből, szabadrugásokból akár veszélyes is lehet. Egyébként Gána győzelme a tétek alapján sokkal valószínűbb. És lesz hajnalban is egy Üzbegisztán-Kolumbia összecsapás. Kolumbia mérkőzés abszolút esélyese. A dél-amerikai csapat dinamikus, technikás futballt játszik, és ők hozzászoktak egyébként a magas hőmérséklethez, illetve a kontinensen uralkodó körülményekhez, ez mindenképpen a kezükre játszik. Üzbegisztán számára pedig, hát most itt a tisztes helytállás lesz, a szervezet védekezés a cél. Kolumbia valószínűleg már az első félidőben meg is próbálja eldönteni ezt a találkozót. De hogy mit hoz ez az idei VB meglepetéseket? Hát a mai találkozókból ez is sok minden leszűrhető lesz, úgyhogy este 7-kor Portugália, Kongó, és aztán 10-kor Anglia, Horvátország, aki teheti, nézze a mérkőzéseket. Mi pedig egy picit azért hangolódunk erre az esti meccsekre, meg a világbajnokságra is, mert hogyha a történelem leglegendásabb világbajnoki dalára gondolunk, akkor az mind a mai napig Ricky Martin slágere 1998-as francia VB-n énekelte, úgyhogy ezzel folytatjuk.

Változékony, de meleg nyári napunk lesz ma, legalábbis ilyen időjárás várható itt Muravidéken és Nyugat-Magyarországon is. A sok napsütés mellett délután lesz esélye a záporok, zivatarok kialakulásának, miközben a hőmérséklet eléri azért a 27-29 fokot, Lendván most éppen 26 fok van. A délelőtti órákban még inkább ez a gomoly felhős napos időszak, aztán délután már intenzívebben nőnek meg ezek a gomoly felhők, és ezekből elszórtan fejlődnek ki záporok, akár zivatarok is, akár az Alpok alján szorványosan intenzívebb zivatarokra is lehet számítani a délutáni kora esti órákban. Akár intenzív csapadék is ezekből érkezhet, erős széllökéssel, apró jéggel, még ezt is látják valamennyire a meteorológusok, nyilván majd kiderül, hogy az érkező front az mennyiben hoz olyan levegőt, ami ütközteti a meleg és hideg levegőt. Egy biztos hideg front van fölöttünk, ami nem lehűlést, hanem hatalmas hőhullámot és intenzív melegedést hoz a következő napokban. Egyébként ma a legmelegebb órákban 26-29 fok közötti értékeket mérhetünk ebben a térségben. Alapvetően mérsékelt széllel, csak zivatarok környezetében lehet hirtelen széllökésekkel kísért erősödő szél. A jó hír az, hogy naplemente után a felhőzet már gyorsabban összeesik, és az zivatarok is leépülnek, így egy csendes, nyugodt estére éjszakára számíthatunk. Általában 20 fok köré hűl vissza az esti órákra a levegő. Viszont a hét második felében, tehát már holnaptól, csütörtöktől szárazabb és kifejezetten forró, 30-35 fokos igazi kánikula érkezik ebbe a régióba is, és ez tartósnak bizonyul, a jövő hétvége felé pedig hát a 40 fokkal is riogatnak a meteorológusok, reméljük, hogy afrikai. Meleg nem lesz, nálunk csak dalban érkezik, és bízunk abban, hogy kicsit megkegyelmez az időjárás, és nem kell ezt a nagyon-nagyon meleget elszenvednünk. Szerintem a 30-35 fok is bőven elég lesz, főleg, hogy tartósnak bizonyul. A Kft. Dala is tartósan és időtállóan nagy sláger, úgyhogy jön az Afrika, de itt lesz a Doobie Brothers, a Republic, aztán jön John Major, és még sokan mások. Én még visszajövök, de már csak egy elköszönés erejéig, hiszen 11 óra 40 perc van.

Pont ilyen könnyed napot kívánok, mint amilyen könnyű kis dalocska volt az iménti John Major-től. Most 11 óra 55 perc van, jön még Horváth Tomi, ő zárja le a mai délelőttünket egy jó kis dalocskával, és hogyha van kedvük, akkor most még nyugodtan táncolhatnak, mert ebben az időben még talán ez sem annyira megterhelő. Ma még ilyen 26-27 fok lesz is délután is, aztán holnaptól jön majd a kánikula. Nálunk pedig jön a következő 7 órában Kovács Sándor, ő lesz a délutáni műsorvezető, mi pedig köszönjük szépen a délelőtti megtisztelő, illetve kora reggeli figyelmüket is. A zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Király Tomi volt, nevükben köszön el a délelőtti műsorvezető Cseresnyi Tünde. Legyen szép napjuk, élvezzék ezt a nagyon kellemes szerdát, és a még viszonylag elfogadható kellemes időjárást is. Holnap remélem, hogy ugyanígy találkozunk, hiszen várjuk Önöket pont Tomival, holnap déltől. Legyen szép napjuk!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Krónika munkatársai Kovács Sándor műsorvezető és Király Tomislav hangtechnikus, nevükben is Oleti Zsuzsa hírszerkesztő köszönti a hallgatókat. A mai nap első hírösszefoglalójában egyebek mellett az alábbi témák szerepelnek.
2: Szlovén parlamenti delegáció tárgyal Belgrádban.
1: Natasa Pirc-Muszár államfő ma délelőtt fogadást adott a Jánse kormánynak.
2: Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az ukrán aranykonyva ügyben.
1: Kiszivárgott az amerikai-iráni keretmegállapodás tervezete.
2: A Bécsi Műszaki Egyetem kutatói létrehozták a világ első működő nukleáris óráját.
1: A rövid bevezető után már is rátérünk a részletek ismertetésére, tartsanak velünk!

0: Szlovénia számára fontos egy erős és stabil Szerbia, jelentette ki Zoran Stevanović, a szlovén parlament elnöke Belgrádban.
1: Elmondása szerint a két ország jól együttműködik, minden közös érdeklődés számot tartó területen. Vendéglátója Ana Brnabić, a szerb parlament elnöke hangsúlyozta, hogy Szlovénia nagyon fontos partner Szerbia számára. A háromnapos hivatalos látogatás részeként a szlovén nemzetgyűlés küldöttsége a következő napokban Alekszandar Vučić szerb elnökkel, Đuro Macot miniszterelnökkel, valamint a szerbiai szlovén közösség képviselőivel is találkozik.
0: A szlovén kereskedelmi és iparkamara igazgató tanácsa keddi ülésén új, 4 éves megbízatást adott Vesna Nachtigalnak, a kamara főigazgatójának.
1: A 2027. január 1-én kezdődő új mandátum fő feladatai között a menedzser kiemelte a Made in Slovenia 2035 gazdasági program végrehajtását, valamint a kereskedelmi és iparkamara új üzleti stratégiájának megvalósítását.
0: Natasa Pirc-Muszár államfő ma délelőtt fogadást adott az elnöki palotában az újonnan megválasztott Jansa kormánynak.
1: A miniszterekhez intézett beszédében Pirc-Muszár úgy fogalmazott. Szlovéniának továbbra is határozottan támogatnia kell az Európai Uniót és bővítésének multilaterizmusát, az Egyesült Nemzetek Szervezetét, a NATO-t, nemzetközi jogot és az emberi jogokat. Sok sikert kívánt a miniszteri csapatnak a munkájukhoz, és közölte, ezután is felszólal majd, valahányszor úgy ítéli meg, hogy az alkotmányos rend és annak alapelvei veszélyben vannak.
0: Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán.
1: Ez az a 2026. március 5-i művelet, amikor a Terrorelhárítási Központ kommandósai 7 ukrán állampolgárt fogtak el, és több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és készpénzt foglaltak le a furgonból. Telex korábbi értesülései szerint a műveletet Orbán Viktor személyesen rendelt el, és a rajtaütés időzítését is az egykori kormányzat határozta meg, miközben szakmai indokoltságát több az ügyet ismerő forrás is vitatta. Az ügy miatt június 8-án lemondott Fürth Pál főügyész, a központi nyomozó főügyészség eddigi vezetője.
0: Magyarországon is véget ért a tanév, megkezdődött a vakáció, és sok család már útnak is indult a nyári pihenésre. A szakemberek szerint idén is a horvát, görög, spanyol és olasz úti célok, valamint a török riviéra számítanak a legnépszerűbb választásnak a magyar utazók körében.
1: A külföldi nyaralások idén összességében többe kerülhetnek, mint korábban, ugyanakkor a forint erősödése valamelyest mérsékelheti a költségnövekedést. A szakértők becslése szerint egy 4-tagú család egyhetes balatoni nyaralása átlagosan a 400-600 ezer forintba kerülhet. Ugyanez Horvátországban 700-800 ezer forintos, Görögországban pedig 800-900 ezer forintos kiadást jelenthet. Az összeg természetesen nagyban függ a szállás minőségétől, az utazás módjától és az egyéb költségektől is.
0: Idén is megrendezik az augusztus 20-ai tűzijátékot Budapesten, ugyanakkor a korábbi éveknél visszafogottabb és költséghatékonyabb formában valósulhat meg. Erről beszélt Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár az RTL híradónak.
1: Elmondása szerint a szervezők célja az, hogy a rendezvény költségei csökkenjenek, amiben szerepet játszhat az is, hogy azok a vállalkozások, amelyek korábban jelentős extra profitot értek el az ilyen eseményeken, már nincsenek jelen a magyar piacon. Nagy Ervin ugyanakkor egyelőre nem tudott konkrét összeget mondani arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerül majd az idei tűzijáték.
0: Július 1-ig meghosszabbította a szerbiai kőolajipari vállalat működési engedélyét az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala, közölte a szerb közmédia.
1: Ebben az időszakban kell megegyezni a magyar MOL-nak és az orosz Gazpromnek a részvények adásvételéről.
0: 2026 első negyedévében átlagosan 3,6%-kal haladta meg a munkaerőköltség az egy évvel korábbi szintet az Európai Unióban. A költség uniós átlagban a versenyszférán kívül 3,7%-kal, a versenyszférában 3,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet 2026 elején.
1: A gazdaság egészét tekintve az előző év azonos negyedévéhez a legnagyobb mértékben Magyarországon 16,4%, Bulgáriában 13,2%, Horvátországban 9,2%, Litvániában 8,6%-kal emelkedett a munkaerőköltség. Éves összevetésben csökkenést egyetlen tagállamban sem regisztráltak. A legszerényebb növekedést Máltán 1,3%, Franciaországban 1,8%, Lettországban és Dániában mindkettő 2,5% mérték. Szlovéniában 3,5% volt a mutató.
0: Továbbra sem kapott hivatalos választ a lengyel vezetés a magyar kormánytól arra a kérdésre, hogy visszavonták-e Zbigniew Ziobro, volt lengyel igazságügyi miniszter magyarországi menekül státuszát, írja a HVG.
1: A lengyel hatóságok szerint ez kulcsfontosságú lenne az, hogy megindíthassák az Egyesült Államok felé a kiadatási vagy kiutasítási eljárást. Ziobro és egykori helyettese Marcin Romanovszki ellen Lengyelországban súlyos gazdasági bűncselekmények miatt folyik eljárás. Az Orbán kormány korábban politikai menedéket biztosított számokra, ami szövetséges uniós államok között szokatlan lépésnek számított.
0: Kiszivárgott annak a 14 pontos előzetes amerikai-iráni keretmegállapodásnak a tervezete, amelyet a felek a várakozások szerint pénteken írnak alá a Luzerni tó partján fekvő Bürgenstock luxusszállodában.
1: A dokumentum a fegyveres konfliktus lezárását, az amerikai csapatok kivonását, a szankciók teljes körű feloldását és egy több százmilliárd dolláros fejlesztési alap létrehozását irányozza elő, ami ebben a formában gyakorlatilag az Egyesült Államok vereségével érne fel, írta fel a Portfólió.
0: Záróhírünkben arról, hogy évtizedek óta vágyott eredményt sikerült elérnie a Bécsi Műszaki Egyetem kutatóinak. Létrehozták a világ első működő nukleáris óráját. A szakértők szerint az eszköz minden korábbinál pontosabban lehet képes az idő mérésére, ráadásul új fizikai felfedezésekhez is hozzájárulhat.
1: Napjaink legfontosabb órája az atomórák, amelyek az atomok különböző energiaszintek között ugráló elektronjainak rezgéseit mérik. Ezek az órák annyira precízek, hogy 100 millió év alatt kevesebb, mint egy másodpercet tévednének.
2: Sport.
0: Ma elrajtolt a 89. Tour de Suisse kerékpár körverseny. Az idei rendhagyó módon ötnaposra rövidített viadal az olaszországi Sondrinóból indult. A végső szakaszon olyan sztárok állnak rajthoz, mint Tadej Pogácsár, Primož Roglič és Mathieu van der Poel. A svájci olasz határtól délre megrendezésre kerülő eseménydús első szakasz 144 km hosszú lesz, alig több mint 2400 méter szintemelkedéssel. A versenyzőknek négy kategorizált emelkedőre kell számítaniuk, amelyek közül a döntő az utolsó 20 kilométeren Ponte de Valtellinában és Bordighiben lesz. A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a Magyar Férfi Kézilabda Válogatott Szövetségi kapitánya Gemma Rodriguez. Irányításával a válogatott a VB-n 2023-ban is tavaly egyaránt 8., az EB-n 2024-ben története legjobb eredményét elérve, 5., idén pedig 10. lett. 2 évvel ezelőtt kijutott a párizsi olimpiára, amelyen 10. zárt. Idén májusban azonban a csapat a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt összesítésben 1 góllal elveszítette, így nem jutott ki a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságba.
3: Időjárás.
1: Eleinte felhős, napos időszakok váltakozására van kilátás, majd délután főként Notrenskon egy-egy futó záporra, néha zivatarra is számítani lehet. A csúcshőmérséklet 26-30 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. Forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez majd gyakoribb sebesség ellenőrzést.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió szerda déli hír összefoglalójába. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép napot, jó MMR rádiózást!

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Hidak ma 15 óra 10 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. Kerekasztal beszélgetés, mit szeretnének a fiatalok címmel. Pisznyák Mária, magyar nyelvi főszaktanácsadó nyugdíjba vonul. Csapdában kiút nélkül. Rendezvény a függőségről. Az Emlékezünk rovatban 2006. júniusa. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.
1: A Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a Tűzoltó Otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltóvál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió. Időjárás.
2: 13 óra a pontos idő, ez a Muravidéki Magyar Rádió. Szerda van, június 17-e, és hát akkor nézzük is, hogy mire lehet számítani a mai nap folyamán. Egyébként Muravidékre 28 fokot jósolnak, és azt is, hogy megnövekszik majd a felhőzet, és akár még az is előfordulhat, hogy lesz egy zápor, vagy kisebb-kis zivatar. Na de nézzük akkor az előrejelzést az országra. Szlovéniában délután többnyire derült napos időjárás lesz, időnként némi kis megnövekvő felhőzettel. Szlovénia középső részén elsősorban pedig előfordulhatnak kisebb záporok, illetve zivatarok is, de ezek akár ugye akkor Muravidékre is kiterjedhetnek majd. A hőmérséklet ország szerte 26 és 30 fok közt alakul. Holnaptól nyomon derült napos időjárásra lehet majd számítani, viszont a hegyvidékeken ott még előfordulhat a délutáni órákban zápor, illetve zivatar. Reggeli hőmérséklet 12 és 18 fok közt alakul, a nap folyamán 27 és 32 fok közt lesz a csúcsérték. Pénteken és szombaton derült napos és meleg időjárásra lehet számítani, és hát egyre közelebb kerülünk ismételten az, hogy 30 fok fölötti értékeket mérhetünk. Na hát, a hétvégén ez akkor már így is lesz. Egyébként pedig Muravidéken holnap kissé felhős égbolt mellett reggel, illetve délelőtt 19 fokra, délután pedig 26 fokra lehet majd számítani. Nézzük akkor most a jelenlegi hőmérsékleteket országszerte. Krány 26 fokos, Triglav-Kedericen ott egyébként esik az eső, most 11 fokot mérnek, Ljubljanában 27 fok van, Maribor 26 fokos, Muraszombat 27, Ptuj úgy szintén 27, Celjében 25 fokot mutatnak a hőmérők, Koper 24 fokos, Goricskon 25 fok van, Lendván 26 fokot mérünk, Pordoros pedig 27 fokos. És akkor az előrejelzés Magyarországra, tekintsük át azt is. Következőt mondják a meteorológusok. Komoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. Elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, legnagyobb számmal a keleti észak-keleti harmadban, legkisebb esélyen a nyugati észak-nyugati megyékben. Az észak-nyugati szél több helyen megélénkül, a csapadegi gócok környezetében átmenetileg megerősödhet, viharossá fokozódhat a légmozgás. Legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Késő estére 16-24 fok közé hűl le a levegő. Szalaj és Vasvár megyére pedig kissé felhős égbolt várható 30 fokos csúcsértékkel. Csütörtökön, azaz holnap. A felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, nappali gomoly felhőképződés mellett pedig sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutára 27-32 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap hajnalban Zala és Vasvár megye fölött is közepesen felhős lesz az égbolt, 18 fokra lehet számítani, majd pedig délután Zala és Vasvár megye fölött is kissé felhős lesz az égbolt, Zalára 30, Vasvár megyére 29 fok várható. Pénteken nagyrészt derült, napos időre lehet számítani, általában csak kevés gomoly felhő képződhet, a hőmérséklet pedig szinte mindenütt meghaladja a 30 fokot. Szombaton általában derült, napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet, és ugye a hőmérsékletek mindenütt 30 fok fölött várhatóak majd, hogy érkezik a meleg. Na nézzük akkor a hőmérsékleteket is jelenleg, hogy is alakulnak. Békéscsabán 25 fok van, Budapest 26 fokos, Debrecen 25, Győr 26, Pécs 25, Sármellék 26, Siófok 24, Szeged-Szolnok 26, Szombathely 24, Lenti 27, Keszthely 25 és Nagykanizsa 27. Mi pedig akkor nézzük meg még azt is, hogy mi a helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
2: Moravidéken zökkenőmentes a forgalom, illetve nagyobb fennakadásokról nincs hír, de ugye továbbra is munkálatok zajlanak a moravidéki autópályán, méghozzá a pincei határátkelő és a Hosszúfalusi elágazó közt, tehát ott egy oldalon zajlik a kétirányú forgalom, úgyhogy lassabb haladásra kell készülni. Na, a távolabbra tartóknak pedig elmondhatjuk, hogy akarozik a forgalom a Steiner autópályán, Ljubljana és Domžale közt mindkét irányban, valamint Celje, Szód és Szlovenske Konyice közt Maribor irányában, Szlovenske Konyice és a Golorebről Lagut közt pedig Ljubljana irányában akadozik a forgalom. És visszatérve még Muravidékre, a rendőrség ma Muraszombat körzetében méri gyakrabban az autók sebességét. Tehát mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

Nagyja, tegnap este volt az egyik mérkőzés, méghozzá a világbajnokságon, és hát Franciaország Szenegál ugye 3-1-re végződött, a franciák győztek, erről már biztosan mindenki értesült. Az Irák-Norvégia mérkőzés 1-4 lett a végeredmény, Erling Haaland is ugye kétszer itt betalált. Az argentinok jól indították a címvédést, Algéria ellen győztek 3-0-ra, és Messi háromszor is betalált, ez az első triplája neki VB-ken. Az osztrákok is győztek 3-1-re Jordán csapata ellen. Ma pedig akkor két mérkőzésre lehet majd fókuszálni. 19 órakor kezdődik a Portugália-Kongó mérkőzés. És ugye itt akkor majd Cristiano Ronaldo-ra fog bizonyára irányulni a figyelem, mint ahogy tegnap Lionel Messire irányult. Na aztán 22 órakor pedig Anglia-Horvátország mérkőzés következik. Ez is az egyik rangadók közé számít, ha bár kérdéses, hogy a horvátok mennyire tudták most így felszívni magukat, az utóbbi felkészülési mérkőzéseken nem nagyon ment nekik, de viszont ez már VB, ugye itt akkor változnak a hozzáállások. Tehát 19 órakor Portugália-Kongo, majd 22 órakor Anglia-Horvátország mérkőzés. Egyébként pedig éjjel 1 órakor kezdődik majd a Gána-Panama összecsapás, és hajnali 4 órakor az Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzést is megrendezik. De bizonyára azért ma azért a nagy figyelem az a portugálokra, utána pedig akkor mindenképp az angol-horvát összecsapásra fog majd irányulni. Emelről ez érkezik, meg itt lesz a kis csillag is.

Egy érdekesség, ami a rendőrségtől érkezett, ugyanis a Gornya Radgonai rendőrkapitányság rendőrei június 15-én sebességellenőrzést végeztek Apacsa község területén. Egy személyautó vezetője lakott területen, ahol az általános szabályok szerint a megengedett sebesség 50 km/h, nem kevesebb, mint 111 km/h közlekedett. Az eljárás során megállapították, hogy a járművet kezdővezető vezette, tehát kevesebb, mint 2 éve volt neki jogosítványa. És hát, hogy itt a hangsúlya Volton volt ugyanis. A szabásértés miatt ideglenesen bevonták a vezetőengedélyt, és vállemelési javaslatot tesznek az illetékes bíróságnál. A közúti közlekedés minden résztvevőt ismételten figyelmezteti a rendőrség a sebességre vonatkozó előírások következetes betartására, mivel a nem megfelelő sebesség továbbra is az egyik leggyakoribb oka a legsúlyosabb közlekedési baleseteknek. És ugye említettük ma, Boraszombat körzetében mérik gyakrabban az autók sebességét. 13 óra 25 perc mindjárt a pontos idő, szerda van, június 17-e. Érkezik a Stand By Me, itt van az Oasis, aztán jön a Magamba, mégis a Blaha Louisiana.

Na hát ugye voltak azért sorsolások is, mert lesznek majd a nemzeti bajnokságok, meg Európa Liga, meg Bajnokok Ligája és Konferencia Liga, és hát most már lehet tudni akkor, hogy a szlovén és a magyar csapatoknak például kikkel kell majd meccselniük. És hát tudjuk, hogy például a Bajnokok Ligája selejtezőben a Celje majd a második körben fog becsatlakozni, és ki lesz az ellenfél? No hát ez a moldáv Petro klub lesz, vagy pedig az albán Egnácia csapata. Ők ugyanis az első körben egymással mérkőznek, aki tovább jut, akkor majd a Celjével fog találkozni. Az első mérkőzés egyébként idegenben lesz, utána pedig akkor majd Celjében a visszavágó. Hogy mikor? Július 21-én vagy 22-én lesz az első mérkőzés, a visszavágó pedig 28-án vagy 29-én. Egyébként pedig ugye ez vár a Győri Etóra is, ők majd először az izlandi Víkingur Reykjavíkkal fognak mérkőzni, és ha azon túllépnek, akkor majd a második fordulóban az izraeli bajnok Hapoel Beer-Sheva várja majd a győrieket, tehát már ezt is lehet tudni. Azt is lehet tudni például, hogy a Ferencváros az Európa Ligában először majd a Vojvodinával, tehát Szerbiával, ugye a vajdasági csapattal fog mérkőzni az első fordulóban, és hogyha az meg lesz, akkor pedig a holland Twente várhat ugye a Ferencvárosra, ezt is már kimutatta a sorsolás. Illetve azt is már lehet tudni, hogy a szlovén kupa győztes például, aki pedig nem más, mint ugye az Alumini csapata, hogy ők kikkel fognak játszani. És hát azt is lehet tudni, hogy moldáv csapat lesz az ellenfél, méghozzá a Sheriff csapatával fognak mérkőzni az Alumini, tehát a kidricsevaiak. És ha sikerül nekik ezen túllépni, na utána pedig akkor az izraeli Maccabi Tel Avivból várja őket. Na, néhány ilyen érdekesség, aztán majd ugye jönnek a mérkőzése, meg közben persze zajlik a VB is. Nálunk pedig jönnek a zenék, Tóth Gabi és Ján Plesztenyák.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és igazán friss, ropogós újdonságot hoztam Rúzsa Magditól, ez a Rúzs című slágere, amely néhány napja jelent meg, és az énekesnő készülő Borlai Gergővel közös 15 dalos új stúdióalbumának az első beharangozója. Ez egy keserédes, romantikus popdal, finom, a 80-as éveket idéző hangzással. A zene és a hangszerelés Borlai Gergő munkája, még a dalszöveget maga Rúzsa Magdi írta. A szöveg amúgy a szakítás fájdalmát, a meg nem valósult álmokat és a beteljesületlen szerelemhez való ragaszkodást mutatja be. Rúzsa Magdi tehát ezúttal egy szakítás utáni gyász folyamatot ír le ebben a dalban, egy meg nem valósult közös álmokat és fájdalmas elengedést, ez lett a Rúzs. A szöveg egy olyan szerelemről szól, amelyből végül nem lett közös otthon vagy éppen család. A címben szereplő rúzs pedig a megmaradt intimitást, a múlt nyomait szimbolizálja, amit a felek még magukon hordoznak a szakítás után is. Ez az új dal bemutatja azt a keserédes állapotot, amikor a szerelem elmúlt, a felek már külön-külön utakon járnak, de a búcsú fájdalma még friss és sajnos mély. Hát erről szól a legújabb Rúzsa Magdi dal, már is jön itt az újdonságok között, a Rúzs.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Na ez volt tehát akkor a friss, és 10 perc múlva pedig már friss hírek jönnek. Méghozzá Faris Dorisztól, ő a délutáni hírszerkesztő. Na jó van, ez egy ilyen nap úgy tűnik. Minden esetre délutáni hírszerkesztő, tehát Faris Dorisz. Úgyhogy 9 perc múlva jön majd a friss hírekkel, mi pedig várjuk önöket vissza a következő órában.

0: Hidak ma 15 óra 10 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: kerekasztal beszélgetés, mit szeretnének a fiatalok címmel. Pisznyák Mária, magyar nyelvi főszaktanácsadó nyugdíjba vonul. Csapdában kiút nélkül. Rendezvény a függőségről. Az Emlékezünk rovatban 2006. júniusa. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.
1: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lako.
2: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenésest Vlado Kalemberrel, Asre Börme Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
3: Zakuni se ljubavi na ramenumo.
2: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.
4: A Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a Tűzoltó otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltóval a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizennégy órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Tegnap tartotta meg 26. rendes ülését a Moravszky-Toplice község tanácsa. A tanácstagok jóvá hagyták a Rimszka-Csárda projekthez kapcsolódó fejlesztési program módosítását, amelynek keretében jövőre több földterületet vásárolnak. Elfogadták továbbá egyes kommunális hulladékgyűjtési díjainak módosítását, amelyet a növekvő működési költségekkel indokolt a szolgáltató. A tanács döntött a Moravszky-Toplice községi óvodák következő nevelési évének megszervezéséről is. A 2026-2027-es tanévben 14 csoport működik majd, a község pedig továbbra is társfinanszírozza az igazgató helyettesi a korai fejlesztési foglalkozó pedagógusi és a konyhai kiegészítő, kisegítő munkakört. Az ülésen a tanácstagok megismerkedtek a Muravidék régiós átfogó közlekedési stratégiájának célkitűzéseivel is. Bővebben a témáról a 3 órakor kezdődő délutáni terepjáróban hallhatnak. Natasa Pirc-Muszár államfő ma a kormány fogadásakor a konstruktív és tiszteletteljes együttműködés mellett foglalt állást. Janez Jánosa kormányfő hangsúlyozta, hogy a kihívásokat könnyebb lesz jó együttműködéssel megoldani. Beszédében kiemelte az alkotmány, a jogállamiság és a jóléti állam tiszteletben tartásának, a szolidaritásnak és a jövő generációi iránti felelősségvállalásnak a fontosságát. Bejelentette azt is, hogy óvaint a kormányzati igazságszolgáltatás elleni támadásoktól, valamint az olyan döntésektől, amelyek gyengítenék a közegészségügyet és a közoktatást. Felszólította a kormányt, hogy kerülje az úgynevezett salátatörvényeket, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy ezek további jogi dilemmákat és kihívásokat teremtenek az alkotmánnyal és a vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatban. Jövő héten beterjesztik a Magyar Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, fejtette ki. A kormány nevében dr. Ruf Bálint György, a miniszterelnökséget vezető miniszter rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte június 22-ére és 23-ára. A házelnöknek benyújtott indítvány legfőbb célja, hogy az országgyűlés még az őszi ülésszak előtt elfogadja az Európai Uniós források lehívását biztosító törvénymódosításokat. Sport. Az UEFA székhelyén Nyonban ma kisorsolták a Bajnokok Ligája kvalifikáció második fordulójának párosait. A szlovén bajnok célja az első fordulóban nyertes moldáv Petrokub és az albán Egnáció közötti mérkőzés győztesével csap össze. Az első meccsekre július 21-én és 22-én kerül sor, a visszavágókat pedig egy héttel később rendezik. A győztesek a Bajnokok Ligája harmadik fordulójában folytathatják, míg a verességet szenvedő csapatok az Európa Ligába költöznek.
2: Időjárás.
1: Délután nagyjából napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A középső ország részben még előfordulhatnak helyi záporok, zivatarok. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 30 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Meghibásodott jármű miatt akadozik a Steyr pálya forgalma, Szlovenska-Bisztrica Jug és Tepanje között a főváros irányában, a Dolenszkói pályán pedig Mirnapecs és Karteljevo között Obrezsje felé.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.cz címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 0977 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
2: Tehát, ha tudakozóban lenne valamilyen kérdésük, vagy szeretnék, hogy járjunk utána a válaszoknak, akkor kétféleképpen ez megoldható. Írnak nekünk egy e-mailt mmr@rtvszlo.si, vagy pedig felhívják az üzenetrögzítőnket, az pedig 0-tól 24 óráig hívható, tehát bármikor. A telefonszám pedig 059 09 77 12. Na és egyébként az üzenetrögzítő, ugye nem csak tudakozó kérdéseket lehet küldeni, vagy felmondani, hanem esetleg valamilyen észrevételeket, vagy pedig akár, hogy gondolják, akkor a kívánságműsorba is, akár kérést is lehet ott leadni. Tehát 059 09 77 12. Mi pedig zenével folytatjuk, érkezik Adele meg a Groove House.

Na ez volt hát a Republik és a Tyereskova című dalokat hallhattuk, ugye? És hát tegnap volt az, amikor elindult az űrbe, mint az első női űrhajós. Egyébként pedig a mai napon 1885-ben futott be New York kikötőjébe a világ egyik legismertebb jelképe, a Statue of Liberty, vagyis ugye a szabadság szobor. Bár ma már nehéz elképzelni, a monumentális alkotás nem egyben érkezett, körülbelül 350 darabra szétszedve. 214 ládában vitték át Franciaországból. Na, a szobor francia nép ajándéka volt ugye az Egyesült Államoknak, az amerikai függetlenség és a két ország barátságának jelképeként. A külsőt Frederick August Bertoldi tervezte, a belső tartószerkezetet kialakításában pedig az a Gustave Eiffel is részt vett, akinek nevét ma leginkább ugye a párizsi torony miatt ismerjük. A szobor azonban még nem állhatott rögtön a helyére. A talapzat ugyanis nem készült el időben, így közel egy évet kellett várni az összeszerelésére. Végül 1886. október 28-án avatták fel hivatalosan. A korona 7 sugara egyébként a 7 tengert és 7 kontinenst jelképezi. A szobor eredetileg pedig részbarna színű volt, csak évtizedek alatt oxidálódott a ma ismert zöld árnyalatra. A teljes magasság egyébként talapzattal együtt körülbelül 93 méter. Na ennyit akkor most a szabadság szoborról, jön ismét egy kis zene, Tóth Andiék jönnek, meg aztán itt lesz Király Linda Charlie-val együtt.

Na, egy érdekesség, ugyanis mozgalmas időszak várható a Gyűrűk Ura rajongókra. Hiszen az Amazon nagyszabású fantasy sorozata, a Gyűrűk Ura hatalom gyűrűi rövidesen a harmadik évaddal folytatódik. Eközben pedig a mozivásznon is új történetekkel bővő középfölde világa, köztük a várva várt Gollum nyomában című alkotással, amely Peter Jackson és Andy Serkis közösen dolgoznak. Több ismert szereplőt is visszahoznak a legendás filmsorozatból, ismét láthatjuk majd Ian McKellen és Elijah Wood karaktereit, ugyanakkor Aragorn szerepét ezúttal Jamie Dornan alakíthatja. Az egyik legérdekesebb újdonság azonban kétségtelenül Anna Taylor-Joy csatlakozása a szereplőgárdához. Anna Taylor-Joy Instagram oldalán egy rövid részlet is megjelent, amelyben először látható a színésznő karaktere. Bár a felvételeken csak távolról tűnik fel, már kiderült, hogy egy Szeren nevű tündét alakít. A karakter a Sindák népéhez tartozik, és a Bakancsin erdőből származik. Szeren Tandruel király szolgálatává áll, és egy rendkívül lojális és halálos hatékony ügynök. A bemutatott képsorok alapján fegyvere egy ép, így valószínűsített, hogy kiváló harcosként is szerepe lesz majd a történetben. Tehát készül a Gollum nyomában című alkotás és a Gyűrűk Ura rajongók bizonyára. Már nagyon várják, addig meg akkor ott lesz majd a fantasy sorozat, a Gyűrűk Ura hatalom gyűrűi harmadik évada, ami pedig majd hamarosan érkezik. Nálunk pedig érkezik Freddie Mercury, Living on My Own, meg a 30Y is itt lesz velünk, tehát jönnek Beck Szolék is.

Az volt tehát akkor a 30Y felvétele. Szerda van és június 17-e, hamarosan pedig, tehát 12 perc múlva várja majd önöket a terepjáró, benne pedig ma 5 téma, és hogy miről is lesz szó. Szólunk először arról, hogy tegnap tartotta meg 26. rendesülését Moravszky-Toplice község tanácsa. Jelenlévő tanácstagok többek között megvitatták egyes kommunális hulladék típusok díjainak módosítását. A község óvodáiban a 2026-27-es évre vonatkozó csoportok kialakítását, a munkakörök rendszeresítését és a munkahelyek társfinanszírozását, valamint a régió átfogó közlekedési stratégiáját is. Na és akkor a részletek érkeznek majd hamarosan a terepjáróban. Második témaként velünk lesz, hogy a Magyarországon élő szlovén nemzeti közösség tagjai áprilisban ugye Holecz Károlyt választották meg országgyűlési szószólónak. Megválasztásáig Holecz töltötte be az országos szlovén önkormányzat elnöki tisztségét, amelynek székje pedig ugye a Ráva vidéki felső szőlőkön van. No, a szószólói és az önkormányzati elnöki poszt pedig összeférhetetlen, mert emiatt az országos szlovén önkormányzat közgyűlése a képviselők közül új elnököt választott, és pedig nem más, mint a dr. Gondor István Pétert. A szervezet elnök helyettesi tisztségét Majzeknél Labrinc Gabriella látja el. És akkor jön majd egy összeállítás ezzel kapcsolatban, szintén ugye a terepjáróban. A Rendvai Zeneiskola végzős hallgatói pedig ünnepi hangversennyel zárták az alap- és középfokú képzésüket, és ebben átvették bizonyítványukat is. Erről is akkor a terepjáróban hallhatnak majd többet. Illetve szólunk még arról is, hogy az amerikai szőlőkapoca mára a szőlő legkíméletlenebb kártevőjévé vált. Emiatt ugye az ellene való védekezés kötelező. Az első permetezésre pedig június 6-ig sort kell keríteni. A részleteket megtudják a terepjáróból. No és végezetül szólunk még arról is, hogy jelentős változás előtt áll a Radenska vállalat, ugyanis július 1-től a cég nem rendelkezik többé a Pepsi termékek gyártási és forgalmazási licencével, amely ugye hosszú éveken át szerves részét képezte üzleti tevékenységüknek. Hogy ez mit jelent a vállalat jövőjét illetően, megtudják a terepjáróból. Úgyhogy ez az 5 téma várja önöket még hozzá 10 perc múlva, pontban 15 órakor. Itt a Moravidéki Magyar Rádióban.

0: This is me.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Kedves hallgatóink, szerda van, június 17-e, és következik a Terepjáró itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Ma 5 témával várjuk Önöket, úgyhogy már is kezdünk, és itt az első témánk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Tegnap tartotta meg 26. rendesülését Moravszky-Toplice község tanácsa. A jelenlévő tanácstagok többek között megvitatták egyes kommunális hulladék típusok díjainak módosítását. A község óvodáiban a 2026-2027-es évre vonatkozó csoportok kialakítását, a munkakörök rendszeresítését és a munkahelyek társfinanszírozását, valamint a régió átfogó közlekedési stratégiáját is. Fticser Inesz beszámolója következik.
3: A tanácstagok jóváhagyták a fejlesztési programok tervének módosítását, amelynek keretében a Rimszkacsárda projekthez kapcsolódóan 2026-ban több földterület megvásárlását tervezik. A beruházás értéke a korábban előirányzott összeghez képest több mint 20%-kal emelkedik, így eléri a 300 ezer eurót. Napirenden szerepelt a kommunális hulladékszállítás díja is. A részletekről Alojz Glavacz polgármester számol be.
4: Ja, to pa vsako leto, oziroma po, seveda, potrebi, podjetje, ki je pooblaščeno.
5: Erre minden évben, illetve szükség szerint kerül sor. A kommunális hulladékok elszállítására és gyűjtésére felhatalmazott vállalat elkészíti a szükséges elemzést, amelyet idén is összeállított. Ebben a munkabérek, valamint más költségek, például az energiaárak növekedése alapján a díjak emelését javasolják. A községi tanács által elfogadott dokumentum szerint a kommunális hulladékok gyűjtésének díja 10%-kal emelkedik, a biológiai hulladékok esetében pedig hasonló mértékű a növekedés.
4: Pri biológskih odpadkih pa seveda je približno enako.
3: A tanács döntött a Moravszky-Toplice községi óvodák következő évének megszervezéséről is. A 2026-2027-es tanévben 14 csoport működik majd az intézményben. A község továbbra is társfinanszírozza az igazgatóhelyettesi, a korai fejlesztéssel foglalkozó pedagógusi, valamint a konyhai kisegítői munkakört, amelyekre az óvoda működésének biztosítása érdekében van szükség. A tanácstagok emellett megismerkedtek a Moravidék régiós átfogó közlekedési stratégiájának célkitűzéseivel is. A dokumentum a jövőben a fenntartható közlekedési fejlesztések alapjául szolgál majd a régióban. A témával kapcsolatban Alojz Glavacz polgármester a dokumentumok számának növekedésére és azok gyakorlati következményeire is felhívta a figyelmet.
4: Ja, to pa moram reči, da je pripravilo Zavod za turizem iz Lendave, ne?
5: Ezt a dokumentumot a Lendvai Turisztikai Közintézet készítette el több más partnerrel együtt. A Muravidék átfogó közlekedési stratégiájáról van szó. Egyre több ilyen dokumentum készül, ez is egy újabb közülük, amely egyébként 100 ezer euróba került. A régió tanácsában egy újabb hasonló dokumentumra, az úgynevezett regionális területrendezési tervre is számítunk, amely szintén 80-100 ezer euróba kerülhet. Amikor például építési engedélyt vagy más projekt dokumentációt nyújtunk be, újabb előírásokat és dokumentumokat kell majd figyelembe venni, és megvizsgálni, hogy azok összhangban vannak-e ezekkel a tervekkel és más területrendezési előírásokkal. Attól tartok, hogy ezek a dokumentumok egyre inkább megnehezítik majd a mindennapi életet.
4: Dokumentumok
2: A Magyarországon élő szlovén nemzeti közösség tagjaim áprilisban Holecz Károlyt választották meg országgyűlési szószólónak. Megválasztásáig Holecz töltötte be az országos szlovén önkormányzat elnöki tisztségét, amelynek székhelye a Rábavidéki Felsőszölnökön van. A szószólói és az önkormányzati elnöki poszt összeférhetetlensége miatt az országos szlovén önkormányzat közgyűlése a képviselők közül új elnököt választott, és pedig dr. Kondor István Péter személyében. A szervezet elnök helyettesi tisztségét Bajzekné Labrinc Gabriella látja el. Fehér Ilona összeállítását hallják.
0: Dr. Kondor István Péter, az országos szlovén önkormányzat új elnöke, mandátumának kulcsfontosságú irányelveként az oktatás területét emelte ki, valamint a Rábavidéken a kétnyelvű oktatás minőségének emelését és a meglévő oktatási programok fejlesztésének folytatását, jelentette az SZTA. A szlovén hírügynökségnek adott nyilatkozatában az új elnök hangsúlyozta, hogy az oktatás az egyik legfontosabb terület, amely erősíti a szlovén nyelv megmaradását és a közösség identitását. Ennek keretében nagyobb figyelmet kíván fordítani a kétnyelvű óvodáknak és iskoláknak, illetve magasabb támogatást a Rábavidéki oktatási intézményeknek. Kondor elmondása szerint az iskolákban már megkezdődött a változások bevezetése. Folyamatban van két iskola, a felsőszölnöki József Kosics kétnyelvű általános iskola, valamint az Apát István falvi kétnyelvű általános iskola összevonása. Az új elnök folytatni kívánja elődei Ropos Márton és Holecz Károly munkáját, mondta az SZTA-nak. Véleménye szerint az országos szlovén önkormányzat működése a magyarországi és a szlovéniai választások utáni változások bevezetése miatt kissé megnehezült. Emiatt intenzívebb tevékenység ősszel várható. Kondor külön hangsúlyt fektet a közösség összekapcsolására, a Magyarországi Szlovének Szövetségével és más kisebbségi szervezetekkel való jó együttműködésre. A projektek közül folytatja a felsőszolnoki malom felújítását. Kondor István Péter Budapesten él. Szakmáját tekintve mérnök, de egyetemi docensként dolgozik. Kecskeméten a Neumann János Egyetemen ad elő. Szülei felsőszolnokról származnak. Beszéli a rábavidéki nyelvjárást. Ljubljanában szlovén nyelvtanfolyamokon tanult. Egykor elnöke volt a budapesti szlovén önkormányzatnak, de a szlovén nagykövetségen is dolgozott. Jelenlegi feladatköreit Felsőszölnök és Budapest között ingázással oldja meg.
2: A Lendvai Zeneiskola végzős hallgatói ünnepi hangversennyel zárták az alap- és középfokú képzésüket, és átvették bizonyítványokat. Mazsik Orbán Éva igazgatóval, majd két végzőssel, Botka Ágnes beszélgetett.
6: Pontosan 50 végzősünk volt idén, 13 felső tagozatos és 36 alsós. Nagyon örülünk nekik, nagyon kitartóak voltak, szorgalmasak voltak. Ugyebár, ahogy az elején is elmondtam, mindig vannak ilyen hullámzások. Néha nagyon szeretünk járni zeneiskolában, és néha nagyon szeretünk gyakorolni. És van olyan időszak, amikor ugye túlterheltek a gyerekek, úgy az iskolában, mint egyéb dolog miatt, és hát akkor éppen nem megy a gyakorlás, de ezek a gyerekek kitartottak, és ez sokat számít. Nem csak a zeneiskolában számít sokat, hanem az egész életre tekintve nagyon sokat számít.
7: Nagyon változatos, sok különböző hangszert láttunk ma este, amelyen a gyerekek előadtak.
6: Igen, szinte az egész palettát bemutattuk, tehát ugye a zongorától a harmonikán keresztül a szaxofonig különböző zeneműveket hallhattunk, a klasszikustól egészen a mai nap, és hát a rádióban hallható zeneszámokig. Próbálunk alkalmazkodni a gyerekekhez, nekünk az a legfontosabb, hogy még ezek után is, hogy most mikor ugye leléptek a színpadról, hogy továbbra is megmaradjon bennük ez a szeretet úgy a zenéhez, mint a tánchoz, és hogy bármikor kézbe veszik azt a hangszert, bármikor megteszik azt a tánclépést, tehát maradjon meg ez nekik valami örömben, és hát valami szép emlékben.
7: A Lendvai Zeneiskolára jellemző pillanatnyilag az a friss energia, amit a sok fiatal tanár hozott, akik nem csak tanárok, hanem maguk is alkotók.
6: Így van, a tanáraink nem csak tanárok, tehát itt ki kell hangsúlyoznom, mivel egy az egyre tanítunk, hát jó mása ugye a balett, mert ott csoportos órák zajlanak, viszont itt a hangszeres óráknál ugye egy az egyre, tehát individuális órákról beszélünk, tehát gyakorlatilag valamilyen szinten barátok is lesznek a tanárokkal, valahol pszichológusokká is válunk ugye a tanulók számára, és ahogy tetszett mondani, nem csak tanárok, hanem valójában előadók is, tehát minden annyira ők maguk is a színpadon szerepelnek.
7: Sőt, zenét is szereznek.
6: Így van, zenét is szereznek, úgyhogy nem csak szerepelnek, hanem zenét is szereznek, és a tudásukat szeretik továbbadni a gyermekeknek.
7: Ma este azonban nem csak igazgatónőként követte ezt a mai koncertet, hanem édesanyaként is izgult egy picit minden bizonnyal.
6: Tanárként és szülőként, tehát olyan szempontból nem izgultam, hogy hogyan fognak szerepelni, mert annyira már bízok bennük, hogy önállóak is tudják, hogy mit kell csinálni. Néha sikerül, néha valami félre sikerül, de hát ez az élet, és erről is szól, és ezt el kell fogadni. Jobban ugye a beszédemnél ihletődtem meg, mert úgy belegondoltam, mint édesanyja is, hogy ugye már vége felé tartunk, utolsó lépések.

0: Bazsika, Anna és Izabella. Hogyan beszéltétek meg akkor, hogy ki melyik hangszert fogja választani, kinek melyik tetszett?
1: Hát én éppen ezt nem beszéltem el senkivel, én csak hallottam, hogy az anyám játszik, és akkor nekem annyira bejött, hogy tudta, hogy nekem is kell játszanom, és...
0: Igen, és ezért lett a zongora.
1: Igen. Igen. Gyakorlatilag ez nem is volt veszekedés, mert amikor azt gondoltam, hogy annak a zeneiskolában, akkor azt gondoltam, milyen, és akkor elkezdtem érdeklődni, melyik hangszer még ilyen jó, akkor hallottam, hogy a fuvola az még ilyen nagyon jó hangszer, és akkor gondoltam, miért is ne?
0: Hogyan működött ez?
1: Hát nagyon jó, szeretik vele összedolgozni, elsősorban azért, mert elég egyformán gondolkodunk, úgyhogy.
0: Igen.
1: Ez elég ritka eset, hogy összüt játszunk, de mondjuk úgy, hogy nem is volt annyira rossz. Nem is volt annyira rossz.
0: Ki a kedvenc zeneszerzőtök?
1: Hát az most éppenséggel még nincs, mindenki, aki filmzenét ír. Rengeteg kedvencem van. Nem hiszem, hogy egy órában megbírnám sorolni az összeset.
0: Nekem is nagyon tetszettek ezek a japán zeneszerzőknek a szerzeményei. Ti is így vagytok ezzel?
1: Hát ennek, ez most például ez az egy darab, ez nagyon gyönyörű volt, és már régóta szerettem hallgatni, úgyhogy nagyon meglepődtem a boldogságtól, amikor ezt játszottuk. Mi szeretem az ilyen japánosat, mert akkor mindig olyan másra berőt ad hozzá.
0: Táncoltatok is esetleg? Jártatok balettra is?
1: Egy évet, úgy jártam, csak egy évet. Épp úgy, ahogy Anna. Már zeneiskolába mentem, úgyhogy utána már túl sok volt mind akár tétszére, és gondoltam, jó van, megtettem balát.
0: Folytatjátok esetleg?
1: A zenét igen. Igen, kibírom a 9-ig.
0: Igen, tehát azt jelenti, hogy még plusz 2 év következik.
1: Igen.
2: Az amerikai szőlőkabóca mára a szőlő legkíméletlenebb kártevőjévé vált. Emiatt az ellene való védekezés ma már kötelező. Az első permetezésre június 26-áig kell sort keríteni. A részletekről Jobbágy Klára szól.
3: Az amerikai szőlőkabóca kártétele messze túlszárnyalja a szőlő eddig ismert összes kártevőjének kártételét. E kártevő lárvái 5 fejlődési szakaszon esnek át, ebből a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát a kifejlett rovar mellett lárvái közül már a 3. stádiumú lárvák is terjesztik. Mára ezt a lárva stádiumot elérte a károsító, így a kabóca populáció csökkentése érdekében egybekötötten az időszerű gombalőszeressel minden szőlős gazdának kötelezően el kell végeznie a rovarirtó kezelést is. E kártevő az L3-as fejlődési szakaszt több éves megfigyelés alapján általában a szőlő virágzásának végén éri el. Térségünkben a szőlők nagy része elvirágzott, vagy a virágzás végén jár. A bogyók mérete fajtánként eléri a kölesszem, vagy apróbb zöld borsó méretet, így az első kezelés határidejét a szakemberek június 26-áig határozták meg. Ellene a következő rovarirtószerek használhatók: Mospilán, acetogél, Imprus, Alfaguard, Carnadine, valamint használható még a Sivantoprim is. Ezek a készítmények hosszanható hatásmechanizmussal rendelkeznek, és körülbelül 3 hétig hatékonyan írtják az amerikai szőlőkabócát, ekkor kerül sor majd a következő kezelésre. Az ajánlott rovarirtószerek használatakor be kell tartani az úgynevezett méhvédelmi intézkedéseket, tehát e szerek használata előtt az ültetvényvirágzó ajnövényzetét le kell kaszálni. A kezelést szélcsendes időben este kell elvégezni, amikor a méhek és más beporzók már befejezték napi munkájukat.
2: Jelentős változás előtt áll a Radenci Radenska vállalat. Július 1-től ugyanis a cég nem rendelkezik többé a Pepsi termékek gyártási és forgalmazási licencével, amely hosszú éveken át szerves részét képezte üzleti tevékenységüknek. Hogy ez mit jelent a vállalat jövőjét illetően, arról Horváth Dávid szól bővebben.
4: A Pepsi termékek gyártása fontos részét képezte a Radenska vállalat üzleti tevékenységének. A cégek útjai viszont július 1-jével elválnak, de mint ahogy azt a Radenskánál hangsúlyozzák, a Pepsi termékek gyártása és forgalmazása az év végéig zavartalanul folytatódik. A vállalat vezetése szerint a licenc elvesztése ugyan komoly fordulópontot jelent, de egyben lehetőséget is teremt a további fejlődésre. Marian Sefcovic vezérigazgató közleményében kiemelte, hogy a Radenska erős és jól ismert saját márkákkal, modern gyártókapacitásokkal, valamint tapasztalt és elkötelezett munkatársakkal rendelkezik. Hozzátette, a vállalat története során többször bizonyította alkalmazkodó képességét, ezért most a saját márkák fejlesztésére és piaci pozíciójuk további erősítésére összpontosítanak. A Radenska anyavállalata, a cseh Kofola csoport szintén bizakodóan tekint a változásra. Janis Samaras, a Kofola vezérigazgatója szerint a PepsiCo vállalattal folytatott együttműködés viszonylag alacsony nyereséget termelt, és a csoport árbevételének csupán néhány százalékát adta. A felszabaduló gyártói és logisztikai kapacitásokat ezért a jövőben saját termékek, illetve más licencelt márkák fejlesztésére és piacbővítésére kívánják felhasználni. A vállalat ugyanakkor tisztában van azzal, hogy a változás bizonytalanságot okoz a dolgozók körében. A sajtóban megjelent információk szerint több munkavállaló aggódik a licenc megszűnésének következményei miatt, azonban a cég egyelőre nem jelentett be létszámcsökkentést. A vezetőség szerint jelenleg egy átfogó átállási terv kidolgozása zajlik, amelynek célja a működés zökkenőmentes folytatása és az új üzleti irányok megerősítése. A PepsiCo licenc elvesztése azért is számít jelentős eseménynek, mert a Kofola csoport korábbi tulajdonszerzése után a Radenska nem csak a szlovén piacon, hanem Horvátországban is gyárthatta és forgalmazhatta a Pepsi, a Mirinda és a 7-Up üdítő italokat. Ez az együttműködés az elmúlt évek egyik meghatározó elemévé vált a vállalat üzleti modelljében. A pénzügyi adatok alapján azonban a Radenska továbbra is stabil helyzetben van. A vállalat 2025-ben közel 53 millió eurós árbevételt ért el, nettó nyeresége meghaladta a 6 millió eurót, miközben a foglalkoztatottak száma is növekedett. A vezetés szerint ezek az eredmények megfelelő alapot biztosítanak ahhoz, hogy a cég sikeresen alkalmazkodjon az új piaci körülményekhez.
2: Június 17-e van, szerda, és a terepjárót hallhatták itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Ezeket a témákat megtalálják a honlapunkon is, mmr.si. Mi pedig továbbra is jó rádiózást kívánunk!

Nem mindennapi szabályt vezettek be Olaszország egyik legnépszerűbb strandján. A szardiniai Punta Molentis partszakaszán ugyanis hiába fizetik ki a turisták a belépődíjat, sokan még saját napernyőt sem állíthatnak fel. A kristálytiszta vízerről és látványos környezetéről ismert strand évek óta turisták ezreit vonza. A helyi önkormányzat azonban idén úgy döntött, szigorúbb korlátozásokkal próbálja megóvni a terület természeti értékeit. A strandra való belépésért a látogatóknak fizetniük kell. A napi jegy 10 euróba kerül. Ezzel pedig jó esélyen még nem is lenne probléma. A felháborodást ugyanis valójában az váltotta ki, hogy kiderült, napernyőt csak a 10 év alatti gyermekekkel érkező családok, illetve a 65 év felettiek használhatnak. Vagyis a strandolók jelentős része a 10 és 65 év közöttiek árnyék nélkül kénytelenek eltölteni a napot a tengerparton. A rendelkezés óriási visszhangot kapott a közösségi médiában, többen pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy a nyári hónapokban Szardinián gyakran 35-40 fok közé emelkedik a hőmérséklet, így a napernyő használata szerintük nem 40 fok közé emelkedik a hőmérséklet, így a napernyő használata szerintük nem luxus, hanem alapvető védelem a napsugár.

Minden esetre pedig a közösségi médiában azért most sokan ezzel vannak elfoglalva. Főleg azok, akik ugye Olaszországba szeretnének menni nyaralni, és azon belül is akkor ugye Szardiniára, sőt azon belül ugye a Punta Molentist is gondolták meglátogatni. Mi viszont zenével folytatjuk, Musical Trips érkezik, meg itt lesz a Train is.

Nagy felhívás következik. A kettes számú lendvai kétnyelvű általános iskola tanácsa pályázatot hirdet az intézmény igazgatói munkakörének betöltésére. Az állás teljes munkaidős, a megbízatás pedig időtartama 5 év. A munkakör várhatóan szeptember 1-től tölthető be. A pályázatokat a szükséges igazolásokkal együtt a felhívás megjelenésétől számított 15 napon belül kell benyújtani az iskola tanácsához. Tehát ma még azért van rá idő. További információ egyébként az iskola honlapján található, tehát akkor ezt mindenképp ajánljuk a figyelmükbe. Nálunk pedig jön Freddy, és tőle a Mindig itt maradsz szívidalt fogjuk hallani.

0: A hét zeneszáma.
1: Nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni.

Na, hét zeneszámát hallhattuk tehát itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Szerda van, és ez azt jelenti, hogy a következő órában ugye kívánságműsor várja majd önöket. Úgyhogy várjuk majd az önök zenei kéréseit, hívásaikat, de ezt majd 16 óra után, pontosabban a hírek után, amelyek majd ugye Faris Doristól érkeznek, úgyhogy 16 órakor friss hírek, utána pedig kezdetét veszi a kívánságműsor.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizenhat órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A baloldal párt és a Veszna képviselői ma benyújtották a parlamentnek a rejtett hadisírokról és az áldozatok temetéséről szóló törvény módosítására irányuló javaslatot, amely törölni azt a cikkeit, amely május 17-ét a kommunista erőszak áldozatainak nemzeti emléknapjává nyilvánítja. Az emléknap bevezetésének célja nem a megbékélés, hanem a társadalom ideológiai megosztottsága, hangsúlyozta ma a baloldal párt. Arra számítanak, hogy a javaslatot a Resznica is támogatni fogja a parlamentben. Mint a parlamenti csoport vezetője Katya Kokot, mint a Resznica elnöke Zorán Stevanovics, a rejtett hadisírokról szóló törvény módosításának elfogadásakor véleményüket fejezték ki, mi szerint erre az ünnepre nincs szükség, emlékeztetett Asta Vrecsko. Davorin Krácson, a költségvetési tanács elnöke rámutatott a már meglévő jelentős államháztartási hiányra, valamint a koalíciós megállapodás intézkedései miatt felmerülő további hiányra. Szerinte mindkettővel komolyan kell foglalkozni. Szerinte a törvény sorsa bizonytalan, azt a kormány megalakulása előtt fogadták el, ezért inkább a formálódó koalíció politikai akarat kifejeződéseként kell tekinteni, mint sem egy operatív tervként. A koalíciós megállapodás némileg más. Valójában a kormánykoalíció, illetve a kormányt alkotó és ebben a koalíciós megállapodásban egyesült pártok akaratát mutatja. A koalíciós megállapodás olyan feladatokat irányoz elő, amelyeket teljesíteni kell, ezért a kormány és a koalíció programját képviseli. A koalíciós megállapodás túlnyomó többsége inkább politikai nyilatkozat, mint munkaterv, tette hozzá. A világ hét legfejlettebb ipari országának vezetői közös nyilatkozatokban jelentették be a kettős stratégiát. Ezzel megerősítették a nyugat elkötelezettségét Kijev mellett, miközben támogatják a közel-keleten kialakuló amerikai-iráni megállapodást. A G7 csoport támogatja azt a francia-brit vezetésű kezdeményezést is, amely a hajózás újraindítását célozza a stratégiai fontosságú Hormuzi szorosban, derült ki az Elizé palota közleményéből. A vezetők megállapodtak abban, hogy felgyorsítják a légvédelmi rendszerek, az elfogó rakéták és a nagy hatótávolságú fegyverek szállítását Ukrajna számára. A közlemény szerint a szövetségesek egy új lendületet akarnak támogatni a harctéren. A G7 emellett további támogatást ígért az ukrán energiaellátás biztosítására a következő téli időszakra. Sport. Az UEFA székhelyén ma kisorsolták a Konferencia Liga kvalifikáció második fordulójának párosait. A Koper a Feröer szigeteki Runavik és a máltai Hamrun Spartano közötti győztes ellen játszik majd, míg a Bravonak a gibraltári Európa és a macedon Skendia elleni nyertes lesz az ellenfele. A kupa győztes Alumini a moldvai Sheriff ellen meccsel az első fordulóban.
2: Időjárás.
1: Délután nagyjából napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A középső ország részben még előfordulhattak helyi záporok, zivatarok. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 30 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a tengermelléki stráda forgalma Unec és Raubar Komanda között Koper felé.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
0: Kívánság műsor.
3: Kezdődik tehát a kívánságműsor, és Marika valamint Feri kérését is gyert teljesítjük itt az elején. Ők írtak nekünk e-mailt, és Máté Pétertől az ő címdalt kérték, úgyhogy ez mindjárt lehet, majd hallható lesz, tehát ugye a She-nek a magyarosított verziója, és lehet bennünket hívni is 575-1718, és 575-1719, ugye a két telefonszámunk. 00-386-2, azt kell először tárcsázni, ha külföldről szeretnének zeneszámot kérni. És van is telefonálunk, úgyhogy köszöntöm az első hallgatót. Halló, jó napot!
4: Jó napot kívánok, Sándor! Ezri vagyok, Pacsáról.
3: Üdvözlet!
4: Sándor, én egy számot szeretnék kérni, de nem tudom, ki az előadója. Te vagy a fény a sötét éjszakába. Ez a címe.
3: Te vagy a fényes sötét éjszakában, Teodor már dolgozik a megoldáson, mindjárt nézik, bólogat, és mikor még pillanat, hogy látni fogom én is, te vagy a fény az éjszakában, Korda Gyuri bácsi.
4: Jó, köszönöm szépen.
3: Hamarosan jön majd, köszönjük szépen.
4: További szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
3: Viszont kívánjuk, viszontlátásra, és van még telefonálunk, úgyhogy jó napot.
5: Üdvözöllek benneteket, Sándor Jutka vagyok. Én szeretném kérni Sláger Tibutó, nem tudlak én elfeledni téged című számot. Ezt szeretném a lenti barátnőimmel Magdiba, Marikába és Angélával hallgatni, ők lentibe hallgatnak, és a rádió minden kedves hallgatójának, és nektek nagyon jó munkát, jó erőt, egészséget kívánok.
3: Na, Sláger Tibó is akkor hamarosan majd következni fog. Köszönjük szépen a hívást, és szép napot, jó rádiózást kívánunk. Van, amíg telefonálunk, van, Teodor bólogat, ez azt jelenti, hogy igen. Halló, halló, jó napot!
6: Jó napot kívánok, kedves Sándor!
3: Üdvözlet!
6: Én szeretnék egy zeneszámot meghallgatni Máté Péter előadásában, Egy kis patak.
3: Máté Péter most mindjárt majd következik. Esetleg...
6: Köszönöm, Sándor, minden jót mindkettőknek, a viszonthallásra.
3: Viszonthallásra.

Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

0: Máté kérésére mindjárt érkezik majd a Kispál és a Borsz felvétele, még hozzá a Ha az életben című dal, és van ugye két telefonszámon, 575-1718 és 575-1719. Ezt a két számot pedig most lehet hívni, külföldről pedig úgy, hogy 00-386-2. Azt kell először tárcsázni. Na és van-e valaki a vonalban? Van. Halló, jó napot!
1: Szép üdvözlet, Sándor, önnek is, a Teodornak a stúdióban, az ön családjának és a Teodor családjának. Én pedig szeretném meghallgatni Kon Zsuzsától, mint hosszú szokfos barna lány. Uh-huh. Nagyon szépen megköszönöm, jó munkát, a viszont hallásra, Ili!
0: Köszönjük szépen, viszont hallásra, Konc Zsuzsa pedig akkor hamarosan majd érkezik is, mindjárt a Kispál és a Borsz felvétele után. Van-e még telefonálunk? Van, Teodor bólogat, úgyhogy jó napot kívánok!
2: Van ám, adjon is, jó napot, kedves Sándor, igen. Én pedig szeretném meghallgatni Máriával Lendán, és egy Tündi-Bündivel Zalabérben, Ákostól a helyreigazítás. Nagyon szépen köszönöm.
0: Ákos, helyreigazítás, rendben, akkor az is hamarosan szólni fog. Köszönjük szépen a hívást. Szép napot, viszont hallásra.
2: Önöknek is.

0: Ez volt tehát akkor Ákos felvétele és Betty kérésére mindjárt érkezik, majd László Attilától az Emelt fel a szemedet az égre című dal, és ugye van két telefonszámok, 575-1718, valamint 575-1719, külföldről pedig, ugye, ahogy már említettük, 00386-2, azt kell először tárcsázni, és van a telefonálónk, van. Halló, jó napot!
1: Halló!
0: Jó napot, üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok, Sándor! Horváth Robitól szeretném meghallgatni Bocsáss meg című dalt.
0: Horváth Robi hamarosan akkor érkezik majd az is. Köszönjük szépen a hívást, én további jó rádiózást kívánunk.
1: Szépen a viszonthallásra.
0: És van, amíg telefonálunk, van. Halló, halló, jó napot!
2: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlet!
2: Szilvi Palináló, kérnék egy zeneszámot. Rezső, szerelem kopog az ajtón.
0: Soltész Rezső, rendben, az is akkor hamarosan majd érkezik. Köszönjük szépen a hívást.
2: Köszönöm,
0: jó rádiózást, szép napot kívánunk, viszontlátásra. Köszönöm.

No, 575-17-18 és 575-17-19 a két telefonszámon, külföldről pedig ugye 003-862, azt kell először tárcsázni egy telefonhívásra, még van időnk, úgyhogy akkor várjuk is ezt a telefonhívást, közben pedig elmondjuk, hogy Emilia írt nekünk, és kérte Kovács Katitól a Mit remélsz című dalt, úgyhogy akkor ez hamarosan majd mindenképp szólni fog. Sőt, Zambó Jimmy-től a Bukott diák is érkezik, ez egyébként László kérése. Sőt, lesz még egy dal, méghozzá Franz Gorzától az Ididi Mariska, ez pedig Ferinek szól majd Radamosba. És nézem Teodort, hogyha van esetleg telefonálónk, azt mondja, hogy nincs, de nyitva lesznek a telefonvonalak, tehát lehet bennünket hívni, úgyhogy közben pedig szól, akkor Kovács Kati és a Mit remélsz?

Ez a tehát Kovács Kati telefon nem érkezett, viszont Igor írt nekünk Lendváról, a Dubioza kollektívtól a kafánát kért, hogy az is majd még érkezik, és utána pedig 17 órakor Faris Toris friss hírekkel.

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lako.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenés est Vlado Kalemberrel, Asre Börme Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
2: Zakuni se ljubavi na ramenom.
1: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Szlovénia tavaly nem érte el a GDP 2%-os védelmi célját, amelyben a szövetségesek évekkel ezelőtt megállapodtak, de elkötelezte magát amellett, hogy idén teljesíti az elvárást, jelentette be ma Mark Rutte, a NATO főtitkára. Úgy értékelte, hogy a szövetségesek jól haladnak a védelmi kiadások megállapodott növelésének útján. Eközben Janez Jánosa kormányfő ma Natasha Pirc-Muszár elnökkel tartott kormányzati fogadáson arra figyelmeztetett, hogy Szlovénia jó néhány nagy kihívással néz szembe a védelem területén. Júliusban vár ránk a NATO csúcs találkozó, és bejelentette, hogy a kormány addigra megoldásokat készít elő. Jánosa azt is biztosította, hogy a kormány nem lesz passzív megfigyelő, hanem ötletekkel járul hozzá az Észak-Atlanti Szövetség kihívásainak megoldásához. Zorán Stevanović, a parlament elnöke ma Belgrádban találkozott Marko Djuric külügyminiszterrel és a szerbiai szlovén közösség képviselőivel. Biztosította, hogy Szlovénia továbbra is támogatni fogja Szerbia EU-hoz való közeledésének folyamatát, míg Djuric többek között kiemelte Szlovénia fontos szerepét a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos kérdések kezelésében. Stevanović méltatta Szlovénia és Szerbia közötti kapcsolatokat, hangsúlyozta Szerbia konstruktív szerepének fontosságát a Nyugat-Balkán stabilitásának és fejlődésének biztosításában, és biztosította, hogy Szlovénia továbbra is támogatni fogja Szerbia EU közeledési folyamatát, jelentette be Stevanović hivatala. A szerb külügyminiszter eközben kiemelte, hogy Szlovéniát a régióban fontos közvetítőként ismerik el a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos kérdések kezelésében. Az Európai Parlament elfogadta az illegálisan az EU-ban tartózkodókról szóló szabályok szigorítását, derült ki az EP közleményéből. Az uniós döntéshozó testület 418 igen, 218 nem és 30 tartózkodás mellett szavazta meg a megállapodást. Az új szabályozás a tanács jóváhagyása után léphet majd életbe. A közlemény szerint az új szabályok célja az eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása, az alapjogok és a nemzetközi jog teljes körű tiszteletben tartása mellett, miközben megakadályozzák a visszaéléseket és az EU-n belüli engedély nélküli mozgásokat. Az új szabályok értelmében, aki visszaküldési határozatot kap, annak kötelező lenne együttműködnie a hatóságokkal. Ha ennek nem tesz eleget, veszélyt jelent vagy fennáll a szökés kockázata, akkor őrizetbe vehetik. Az őrizetbevétel legfeljebb 24 hónapig tarthat, indokolt esetben maximum 6 hónappal hosszabbítható meg. Sport. Velenyeből rajtolt el ma a 32. szlovén kerékpár körverseny. 141 kilométer után Rogaška Slatinában értek célba a versenyzők. A legjobb idővel a Bora Hengsrow új-zélandi bringása Lawrence Pitti ért célba. A legjobb szlovén Tilen Fingst volt a 8. helyen. Holnap Radljob Dravi és Ormos között rendezik a 181 kilométeres szakaszt. Jelenleg a svájci 5-napos körverseny első szakasza zajlik, amelyen ott van Primož Roglič és Tadej Pogačar is.
2: Időjárás.
1: Délután nagyjából napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A középső ország részben még előfordulhatnak helyi záporok, zivatarok. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 30 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma Studenic és Posztolyna között Ljubljana felé.
2: MMR. Főzéshez.

Lemondják a Jazz Fest Budapest 2026-os fesztiválját, közölt a rendezvény igazgatója, Klebl Attila, a fesztivál hivatalos közösségi oldalán. A döntést azzal indokolták, hogy az esemény megszervezéséhez szükséges feltételek az elmúlt hónapokban alapvetően megváltoztak, és a fesztivál jelenlegi formájában nem finanszírozható. A szervezők szerint az elmúlt 5 évben jelentős nemzetközi sikereket értek el, összesen 271 koncertet rendeztek. 39 országból közel 1000 művész részvételével. Emellett a magyar jazz élet szereplői is nemzetközi fellépési lehetőségekhez jutottak, 30 koncertet adva 9 országban. A közlemény hangsúlyozza, hogy a fesztivál működését eddig is rendkívül korlátozott állami és intézmény támogatás mellett döntően 90-95%-ban jegybevételből finanszírozták. 2026-os évre azonban a szervezők elveszítették korábbi fő helyszínüket, az Erkel Színházat, miután az üzemeltetésben változás történt, és az új kezelők nem kívánták bérbeadni a létesítményt. Alternatív helyszínként végül a fővárostól a Városháza parkot kapták meg, azonban teljes infrastruktúrát, színpadot, nézőteret és kiszolgáló létesítményeket kellett volna kiépíteni. A szervezők szerint ez olyan mértékű előfinanszírozási terhet jelentett, amelyet a csökkenő jegyeladások mellett nem tudtak vállalni. A beszámoló szerint a jegyek mindössze 26-27%-a kelt el a tervezett kontingensből. A fesztivál közlése szerint az elmúlt időszakban több lehetséges megoldást is megvizsgáltak, azonban egyik sem bizonyult életképesnek. Ennek következtében arra a döntésre jutottak, hogy a rendezvényt 2026-ban nem tartják meg. Szervezők hangsúlyozták, hogy elsődleges céljuk most a jegyvásárlók kártalanítása és a keletkezett károk enyhítése. Mint írták, minden rendelkezésükre álló eszközzel azon dolgoznak, hogy a közönség felé vállalt kötelezettségeiknek eleget tegyenek. A Jazz Fest Budapest vezetése egyben jelezte, hogy a kialakult helyzet miatt a jövőben egységes kommunikációt folytatnak, és az egyedi megkeresésekre csak korlátozottan tudnak reagálni. A 2026-os fesztivál egyébként június 27 és július 5-e között került volna megrendezésre. Most viszont akkor bejelentették, hogy ez sajnos elmaradt. A jazz kedvelők bizonyára nem túlságosan örvendenek ennek. Mi pedig folytatjuk zenével, Taylor Swift-tel, Khalif-fel, meg itt lesz az LGT is.

A listára került fel a Budapest egyik legnépszerűbb nevezetessége, a Széchenyi gyógyfürdő és uszoda. A csomagmegőrzéssel foglalkozó Radical Storage nemzetközi felmérése szerint a fővárosi fürdő a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjai közé tartozik. A rangsort közel 100 ezer online látogató értékelés alapján állították össze, 32 ország 200 leglátogatottabb helyszínét vizsgálva. Az elemzők azt követték, hogy a kommentekben milyen arányban fordulnak el az olyan negatív kifejezések, mint a túlzsúfolt, az unalmas, vagy hogy élmény nem érte meg az árát. A negatív toplistát az angliai Alton Towers élménypark vezeti, amelyet az amerikai Georgia Aquarium és a Horseshoe Casino követ. A budapesti Széchenyi fürdő nem éppen előkelő negyedik helyet szerezte meg. A látogatók 16,6%-a nyilatkozott róla elmarasztalóan. Ez a szám messze meghaladja az összes vizsgált látványosságra jellemző 5,2%-os átlagos panaszarányt. A külföldi vendégek visszajelzései alapján a legnagyobb problémát a folyamatos tömeg és a nyomasztó zsúfoltság, valamint az akadálymentesítés hiányosságai jelentették. Némi vigaszra azonban adhatok ott az is, hogy a fürdő valójában javította a statisztikáin, az egy évvel korábbi felmérésben még a globális rangsor második helyén állt. Most pedig akkor így visszaesett a negyedik helyre, ami pedig ebből a szempontból mindenképp jó. És akkor ezt a trendet kell követni. Mi pedig azt a trendet követjük, hogy zenével folytatjuk. Portugál, Azaria és a KFT jön.

Na, a mexikai labdarúgó válogatott legendás kaposa Guillermo Ochoa a hivatalos közösségi oldalán bejelentette, hogy a világbajnokság után visszavonul a sportágtól. 40 éves kapus immáron a 6. világbajnokságán vesz részt a mexikai válogatott tagjaként, azonban bejelentette, hogy a torna után végleg visszavonul a labdarúgástól, és már klubszinten sem folytatja. Ochoa az X oldalán tájékoztatta a követőit a döntéséről. A mexikai válogatott mindig is iránytűként szolgált a pályafutásomban és az életemben. Ugyanis irányt mutatott nekem, fogalmazott az oldalára feltöltött videóban a veterán kapuvédő, miközben többször is elérzékenyült. Nem is tudom, hogy milyen lenne a pályafutásom a válogatott nélkül. És most, hogy a válogatottba töltött éveim véget érnek, nem látom további értelmét a futballnak. Nem látom értelmét annak, hogy továbbra is játszak. Minden pillanatot élveztem, mindig mindent beleadtam. Elégedetten távozom, emelt fővel, büszkeséggel átélve mindezt. A szurkolók és az újságírók körében is népszerű Ochoa jelenleg a ciprusú AL Limassol játékosa, a világbajnokság első Dél-Afrika ellen mérkőzésén pedig a kispadon kapott helyet, a kezdőben ugyanis Raúl Rangelnek szavazott bizalmat Javier Aguirre szövetségi kapitány. A legendás kapus amellett, hogy sorozatban 6 világbajnokságon is részt vett, a koronavírus világjárvány miatt késleltetett Tokió olimpián bronzérmet nyert hazájával egyébként. De ugye, 40 éves. Viszont nem az egyedüli. A Zöldfoki szigetek kapusa, és ugye tudjuk róla, nagyon sok hír volt az elmúlt időszakban. Ő is 40 éves, de ott van például Luka Modricsők, ugye ma fognak majd játszani, mármint a horvát válogatott, és ugye 41 évesen van ott. Cristiano Ronaldo is 40 van. Meg hát Lionel Messi is. Júniusban már 39 éves lesz. Úgyhogy több ilyen idősebb játékos is van, mint például Manuel Neuer, szintén ugye kapusa a németek hálőre, ő is 40 éves. Úgyhogy úgy tűnik ezt a korhatárt így lassan akkor kezdi az élsport kitolni, tehát azért régebben ilyenre ritkábban, sokkal ritkábban volt példa. Viszont arra nem, hogy zene szól a rádióban, úgyhogy jön a Bohemian Betyársz, meg itt lesz Zorán Predin is, a Zsive legendevel együtt érkezik.

Azóta tehát akkor nem mindenütti Dani és Zorán Predén, valamint a Zsive legenda itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Szerda van, június 17-e és 17:53 lesz mindjárt a pontos idő. Ez pedig akkor azt jelenti, hogy 7 perc múlva 18 óra, 18 órakor pedig napi, illetve esti krónika itt a Muravidéki Magyar Rádióban a délutáni hírszerkesztő Farizs Doris. Utána pedig mindjárt érkezik majd a Lemez Múzeum benne, a Metallica együttes, hiszen ha már itt jártak, ugye Budapesten, két koncertjük is volt, akkor a Lemez Múzeumban is ők következhetnek, úgyhogy mindjárt jönnek majd a krónika után, amit viszont 18 órakor kezdtünk.

0: Az Esti Krónika mikrofonjánál Kovács Sándor műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Lebár Teodor. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
1: Natasa Pirc-Muszár államfő a kormányfogadásakor a konstruktív és tiszteleteljes együttműködés mellett foglalt állást.
0: Zorán Sztevánovics a parlament elnöke ma Belgrádban találkozott Marko Djuric külügyminiszterrel.
1: Szlovénia tavaly nem ért el a GDP 2%-os védelmi célját, de elkötelezte magát amellett, hogy idén teljesíti az elvárást, mondta Marko Rutte.
0: Jövő héten beterjesztik a Magyar Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat.
1: Az Európai Parlament elfogadta az illegálisan az EU-ban tartózkodókról szóló szabályok szigorítását.
0: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A baloldal párt és a Vesna képviselői már benyújtották a parlamentnek a rejtett hadisírokról és az áldozatok temetéséről szóló törvény módosítására irányuló javaslatot, amely törölni azt a cikkeit, amely május 17-ét a kommunista erőszak áldozatainak nemzeti emléknapjává nyilvánítja.
1: Az emléknap bevezetésének célja nem a megbékélés, hanem a társadalom ideológiai megosztottsága, hangsúlyozta ma a baloldal párt. Arra számítanak, hogy a javaslatot a Resznica is támogatni fogja a parlamentben. Mint a parlamenti csoport vezetője Katya Kokot, mint a Resznica elnöke Zoran Sztevanovics a rejtett hadisírokról szóló törvény módosításának elfogadásakor véleményüket fejezték ki, miszerint erre az ünnepre nincs szükség, emlékeztetett azt a Vrecsko.
0: Natasha Pirc-Muszár államfő ma a kormány fogadásakor a konstruktív és tiszteletteljes együttműködés mellett foglalt állást. Janez Jánosa kormányfő hangsúlyozta, hogy a kihívásokat könnyebb lesz jó együttműködéssel megoldani.
1: Beszédében kiemelte az alkotmány, a jogállamiság és a jóléti állam tiszteletben tartásának, a szolidaritásnak és a jövő generáció iránti felelősségvállalásának a fontosságát. Bejelentette azt is, hogy óvaint a kormányzati igazságszolgáltatás elleni támadásoktól, valamint az olyan döntésektől, amelyek gyengítenék a közegészségügyet és a közoktatást. Felszólította a kormányt, hogy kerülje az úgynevezett saláda törvényeket, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy ezek további jogi dilemmákat és kihívásokat teremtenek az alkotmánnyal és a vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatban.
0: Zoran Sztevanovics a parlament elnöke ma Belgrádban találkozott Marko Djuric szerb külügyminiszterrel és a szerbiai-szlovén közösség képviselőivel. Biztosította, hogy Szlovénia továbbra is támogatni fogja Szerbia EU-hoz való közeledésének folyamatát, míg Djuric többek között kiemelte Szlovénia fontos szerepét a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos kérdések kezelésében.
1: Sztevanovics megmutatta Szlovénia és Szerbia közötti kapcsolatokat, hangsúlyozta Szerbia konstruktív szerepének fontosságát a Nyugat-Balkán stabilitásának és fejlődésének biztosításában, és biztosította, hogy Szlovénia továbbra is támogatni fogja Szerbia EU közeledési folyamatát, jelentette be Sztevanovics hivatala. A szerb külügyminisztere közben kiemelte, hogy Szlovéniát a régióban fontos közvetítőként ismerik el a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos kérdések kezelésében.
0: Szlovénia tavaly nem érte el a GDP 2%-os védelmi célját, amelyben a szövetségesek évekkel ezelőtt megállapodtak, de elkötelezte magát amellett, hogy idén teljesíti az elvárást, jelentette be Mark Rutte, a NATO főtitkára. Úgy értékelte, hogy a szövetségesek jól haladnak a védelmi kiadások megállapodott növelésének útján.
1: Eközben Janez Jánosa kormányfő ma Natasha Pirc-Muszár elnökkel tartott kormányzati fogadáson arra figyelmeztetett, hogy Szlovénia jó néhány nagy kihívással néz szembe a védelem területén. Júliusban várják a NATO csúcs találkozó, és bejelentette, hogy a kormány addigra megoldásokat készít elő. Jánosa azt is biztosította, hogy a kormány nem lesz passzív megfigyelő, hanem ötletekkel járul hozzá az Észak-Atlanti Szövetség kihívásainak megoldásához.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Jövő héten beterjesztik a Magyar Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök.
1: A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaélésének feltárása, korrupció és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, fejtette ki. A kormány nevében dr. Ruf Bálint György, a miniszterelnökséget vezető miniszter rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte június 22-ére és 23-ára. A házelnöknek benyújtott indítvány legfőbb célja, hogy az országgyűlés még az őszi ülésszak előtt elfogadja az Európai Uniós források lehívását biztosító törvénymódosításokat.
0: Az Európai Parlament elfogadta az illegálisan az EU-ban tartózkodókról szóló szabályok szigorítását, derült ki az EP közleményéből. Az uniós döntéshozó testület 418 igen, 218 nem és 30 tartózkodás mellett szavazta meg a megállapodást. Az új szabályozás a tanács jóváhagyása után léphet majd életbe.
1: A közlemény szerint az új szabályok célja az eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása, az alapjogok és a nemzetközi jog teljes körű tiszteletben tartása mellett, miközben megakadályozzák a visszaéléseket és az EU-n belüli engedély nélküli mozgásokat. Az EU szabályok értelmében, aki visszaküldési határozatot kap, annak kötelező lenne együttműködni a hatóságokkal. Ha ennek nem tesz eleget, veszélyt jelent, vagy fennáll a szökés kockázata, akkor őrizetbe vehetik. Az őrizetbevétel legfeljebb 24 hónapig tarthat, indokolt esetben maximum 6 hónappal hosszabbítható meg.
0: A világ 7 legfejlettebb ipari országának vezetői közös nyilatkozatukban jelentették be a kettős stratégiát. Ezzel megerősítették a nyugat elkötelezettségét Kijev mellett, miközben támogatják a Közel-Keleten kialakuló amerikai-iráni megállapodást.
1: A G7 csoport támogatja azt a francia-brit vezetésű kezdeményezést is, amely a hajózás újraindítását célozza a stratégiai fontosságú Hormuzi szorosban, derül ki az Elizé palota közleményéből. A vezetők megállapodtak abban, hogy felgyorsítják a légvédelmi rendszerek, elfogó rakéták és nagy hatótávolságú fegyverek szállítását Ukrajna számára. A közlemény szerint a szövetségesek egy új lendületet akarnak támogatni a harctéren. A G7 emellett további támogatást ígért az ukrán energiaellátás biztosítására a következő téli időszakra.
2: Sport.
0: Velenyeből rajtolt ma el a 32. szlovén kerékpár körverseny. 141 kilométer után Rogaška Slatinában értek célba a versenyzők. A legjobb idővel a Bora Hengsrow új-zélandi bringása, Lawrence Pitti ért célba. A legjobb szlovén Tilen Fingst volt a 8. helyen. Holnap Radlióbb Drávi és Ormos között rendezik a 181 kilométeres második szakaszt. Tadej Pogácsár ma megnyerte az 5 napos svájci kerékpár körverseny első szakaszát Richard Carapaz előtt. Primož Roglič az első 15 között ért célba. Az UEFA székhelyén ma kisorsolták a Konferencia Liga kvalifikáció második fordulójának párosait. A Koper a Feröer-szigeteki Rumavik és a máltai Mamrun Spartanu közötti győztes ellen játszik, míg a Bravónak a gibraltári Európa és a macedón Skendia elleni nyertes lesz az ellenfele. A kupa győztes Alumini a moldvai Sheriff ellen meccsel az első fordulóban. Az UEFA székhelyén szintén Nyonban ma kisorsolták a Bajnokok Ligája kvalifikáció második fordulójának párosait. A szlovén bajnok Celje az első fordulóban nyertes Moldáv Petrokub és az Albán Egnáció közötti mérkőzés győztesével csap össze. Az első meccsekre július 21-én és 22-én kerül sor, a visszavágókat pedig egy héttel később rendezik. A győztesek a Bajnokok Ligája harmadik fordulójában folytathatják, míg a verességet szenvedő csapatok az Európa Ligába költöznek.
3: Időjárás.
1: Éjszaka észak irányából megnövekszik a felhőzet, majd a reggeli órákban ismét kitisztul az ég. Holnap túlnyomóan derült időre van kilátás, nyugati és az északi hegyvidéken kisebb záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Reggel 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
1: Leszakadt gumiabroncs miatt takarozik a muravidéki autópálya forgalma Dolinszku és Gancsani között. A muravidéki közutak forgalmából nem jelentettek egyéb fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Kovács Sándor műsorvezető és Lebár Teodor délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!

0: Muravidéki Magyar Rádió. Lemezmúzeum.
1: Lemezmúzeum.
0: Ahol a legendák életre kelnek.
1: Lemezmúzeum.
2: A mikrofonnál Kovács Sándor.
3: Múlt héten a Metallica Magyarországon járt, és két koncerten is megtöltötték a Puskás stadiont. Ennek apropóján a mai Lemezmúzeumban következik a Metallica. Tartsanak velünk!

1981-ben Los Angelesben alakult a Metallica, amikor James Hetfield és Lars Ulrich összeálltak. Ekkor még senki sem gondolta volna, hogy a világ egyik legismertebb metal zenekara születik meg. A gyors tempó, az agresszív riffek és a saját hangzás hamar kultikussá tette őket.

Az igazi nagy áttörést az 1986-os Master of Puppets hozta meg. Sokan ezt minden idők egyik legjobb metal albumának tartják. Érdekesség, hogy a lemez idején még szinte egyáltalán nem játszották őket rádiók. Mégis világsiker lett.

1991-ben érkezett a legendás Metallica, amit sokan egyszerűen csak fekete albumnak hívnak. Innen jött többek között az Enter Sandman és a Nothing Else Matters is. Ezzel a lemezzel a Metallica kilépett a metal rajongók köréből, és globális szupersztár lett.

A zenekar történetének egyik legnehezebb pillanat 1986-ban jött el, amikor egy svédországi turnén buszbalesetben meghalt Cliff Burton. A rajongók máig legendaként emlékeznek rá, és sokan úgy tartják, hogy a Metallica hangzásának egyik meghatározó alakja volt.

A Metallica híres arról, hogy elképesztően erős élőzenekar. Felléptek már több kontinensen, sőt, 2013-ban még az Antarktiszon is adtak koncertet, ezzel gyakorlatilag mind a 7 kontinensen játszottak. Nem sok zenekar mondhatja el ezt magáról.

0: Több mint 4 évtized után a Metallica továbbra is aktív turnézik és stadionokat tölt meg. A mai felállásban Kirk Hammett, Robert Royal, James Hetfield és Lance Ulrich alkotják a csapatot, és továbbra is generációkat kötnek össze ugyanazzal a kemény, de dallamos hangzással. A lemez múzeumban pedig mára ennyi fért. Tartsanak velünk jövő héten is! Lemez múzeum.
1: Lemez múzeum.
0: Ahol a legendák életre kelnek.
1: Lemez múzeum.
2: A mikrofonnál Kovács Sándor.

Duffy és Mercy című dala szólt itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Szerda van, június 17-e és a délutáni csapat. Akkor most búcsúzik önöktől, mert jön még Lóci játszik, utána pedig már Móricz Zsigmond meséjét fogjuk hallani, a Fúriás Palkot. Na utána pedig akkor érkeznek majd a magyar nóták és a csárdások, 20 órakor pedig a telepjárót is megismételjük. Köszönjük a figyelmüket, és hogy a Muravidéki Magyar Rádióval tartottak ma délután is. Tegyék ezt egyébként holnap is, megtegyék továbbra is. És hogy kik is voltunk itt önökkel. Na, Levár Teodor volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, a híreket pedig Faris Toris szerkesztette. Hamarosan, 3 perc múlva, 3,5 perc múlva kezdődik a Portugália-Kongó mérkőzés is a VB-n, aztán ugye 10 órakor Anglia-Horvátország, arról se feledkezzenek meg. Továbbra is jó rádiózást és szép estét, és tegyenek holnap is az MMR-rel.

MMR.

0: Benedek Elek, Furulyás Palkó. Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, míg az üveg hegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, annak egy fia. Palkó volt a neve. Nagy szegénységben éltek, mikor volt mit egyenek, mikor nem. Nem volt egyebük, csak egy kidőlt, bedőlt faluházuk, meg egy kertjük. Azt mondja egyszer Palkó az anyjának. Édesanyám, én nem éhezem itthon többet, elmegyek szolgálni. Addig haza sem jövök, amíg legalább egy borjút nem szolgálok. A kertünkben majd felnövekedik, s az Isten megsegít, hát lesz legalább egy kicsi gazdaságunk. Elmegy Palkó szolgálatba, oda van egy esztendeig, szolgál egy borjat. Aztán megint elmegy szolgálatba, s megint szolgál egy borjat. A harmadik esztendőben is, a negyedik esztendőben is szolgált egy-egy borjat. Volt már 4 borjú, de kicsi volt a kert, kevés széna termett benne, hát nem volt, amivel tartsák a borjakat. Ő bizony gondolta magában, hát vásárra hajtja őket, s eladja. El is indul a 4 borjúval, de amint az úton menne, hát szembe jöv vele egy őszöreg ember, s mondja neki. Te legény, van nekem egy szépen szóló furujám. Neked adom, ha egy borjat adsz érte. Ej, hát ugyan mit gondol, bátyám uram, hát csak nem adhatok borjat egy furujáért. Ó, csak adja, tehát ne félj, nem olyan akármilyen furuja ez, mint a többi. Na, majd meglátod, hogy nagy hasznát veszed még ennek. Hát, Isten neki gondolja magában Palkó, s odaadj egy borjat a furujáért. Azzal tovább megy. De még egy puska lövésnyire sem mehetett, ha megint elejébe kerekedik az az őszöreg ember, s mondja neki. Te legény, hát adjál még egy borjat, s nézd, ezt az egeret neked adom érte. Nagyot kacag Palkó, hát hogy adnék én borjat egy egérért, hát mit gondol, bátyám uram? Hát van otthon egér elég? Mindig bosszankodik a szegény édesanyám miattuk. Jó, jó, hát de ez nem olyan egér, mint a többi. Hát addig beszél az öreg ember, hogy Palkó végül odaad egy borjat az egérért. Na, most már 2 borjúval ment a város felé, de hogy nem, hát az égből esette le, vagy a földből bújt ki, hát megint elejébe állott az ősz öreg ember, s mondta neki. Te legény, hát van nekem egy futóbogaram, ez csak az igazi. Hát neked adom, ha egy borjat adsz érte. Hát nem adom én, hát nem bolondultam meg. Elég bolond voltam, hogy 2 borjat már odaadtam egy furujáért, meg egy egérért. Mondom neked, adj egy borjat ezért a futóbogárért, hát bizony nagy hasznát veszed. Hát mit gondolt, mit nem Palkó? Hát odaadta a 3. borjat is. Ment az egy borjúval, hajtott a nagy búson a város felé. Mindegyre vissza akart fordulni, hogyha találkozhatnék az öreg emberrel, mert hát erősen megbánta már a vásárt. Na, nem kellett, hogy visszaforduljon, mert amint nagy búson mendegélt, tűnődött magában, hát csak elejébe kerül az ősz öreg ember, s mondja neki. Hallod-e, fiam, hát add nekem ezt a borját, és adok neked érette egy zacskót. Nem adom én, mondotta Palkó. Bár a többit se adtam volna, hát nem tudom, hogy kerülök az anyám szem elé. Á, csak add ide ezt a borját, tehát ne búsulj semmit, nem akármilyen zacskó ez. Tudd meg, hogy ebbe a zacskóba álom van kötve. Csak mondanod kell neki, hogy hány órát akarsz aludni, és annyit alszol, és ha mást akarsz elaltatni, azt is elaltathatod, csak szólj az acskónak. Gondolja Palkó, hát ha már ez így van, hát minek menjek egy borjúval a vásárra, hát legyen az öregi a 4. borjú is. Mikor a 4. borjút is átadta az öreg embernek, azt mondta ez. No fiam, most menj haza, otthon nem lesz maradásod, Az édesanyád, hát addig ver, amíg valaki ki nem szabadít a keze közül. De ha kiszabadulhattál, szaladj, amerre a szemed lát, s kiásd vissza az édesanyádnak. Isten áldja meg édesanyám, addig vissza nem jövök, míg király nem lesz belőlem. Na, hiszen volt otthon nem ulas, mikor Palkó hazaért? Kérdezte az anyja. Eladta-e a borjúkat, fiam? El, édesanyám, el. Hát hol a pénz? Nem pénzért adtam, édesanyám, hanem ezekért mi? És elé húzta tarisznyájából a furuját, az egeret, a futóbogarat, s azt az álomzacskót. Jaj, édes Istenem, megmérgelődött az özvegy asszony. Kapott egy husángot, ütötte Palkót, ahol találta, s ha által nem szalad a szomszédasszonyhoz, hát ki nem szabadítja a keze közül, bizony mondom, hogy holtra veri. Szaladott Palkó, amerre a szeme látott, s visszakiáltott az édesanyjának. Isten áldja meg, édesanyám! Addig vissza nem jövök, míg király nem lesz belőlem. Így hát ment mendegélt Palkó hetet hét ország ellen, az óperenciás tengeren túl, de még az üveghegyen is túl, ahol a kis kurta farkú malac túrs ért egy nagy városba. Abban a városban lakott a király. Ennek a királynak volt egy gyönyörűséges leánya, de ennek a leánynak nagy betegsége volt. Olyan nagy bánat nehezedett a szívére, hogy senki meg nem tudta nevettetni, s nem jött álom a szemére, sem éjjel, sem nappal. A király éppen akkor hirdette ki az egész országban, hogy annak adja leányát és egész országát, aki a leányát megnevetteti, s olyan orvosságot ad neki, hogy mikor elkövetkezik a rendes ideje, tudjon aludni. Bezzeg jöttek mindenféle hercegek, grófok, bárók, hosszú süveges tótok. Válogatott cigánylegények mind szerencsét próbáltak. De a király kisasszonyt sem megnevettetni, sem elaltatni nem tudták. Hát megy Palkó is a király udvarába, s jelenti, hogy ő is szerencsét próbál. Csak üljön ki a király kisasszonya palota tornácára, s majd az udvaron mutat valamit. Kiül a király kisasszony a tornácba, kiül a király is, a felesége is. Összegyűltek mind az udvarbéliek is. Hadd lássák, hát mit tud ez a szegény legény? Akkor Palkó kivette a tarisznyájából az egeret s a futóbogarát, szépen letette a földre. Aztán fújni kezdte szépen szóló furujáját, s hát halljatok csodát, hát az egér derékon kapta a futóbogarat, s járták a magyar táncot, hogy csak úgy porzott az udvar. De uramisten, hát akkorát kacagott a király kisasszony, hogy a kacagásától csengett a palota. Hát kacagott a király is, a felesége is, kacagott az udvar népe is. No, fiam, mondotta a király, megkacagtattad a lányomat. Most még csak altasd el, mondotta Palkó. Csak vigyék be, felséges királyom, a király kisasszonyt a szobájába, fektessék le az ágyába, s majd meglátják, mindjárt elalszik. Mikor a király kisasszonyt lefektették, Palkó bedugta a fejét a tarisznyába, s szólt az acskónak. Aludjék a király kisasszony holnap reggel 8 óráig. Abban a pillanatban bekoppant a király kisasszony szeme, aludott édesen másnap reggel 8 óráig. Aközben felöltöztették Palkót drága szép bíborvörös gúnyába. Papot hivattak, s amint a király kisasszony fölébredt, mindjárt összeeskedték, s csaptak lakodalmat. 7 nap s 7 éjjel húzták a cigányok, járták a legények s a leányok. Lakodalom után Palkó elment az édesanyja után, s 6 lovas hintón a palotába hozta. Sóra, fára, nem volt többé gondja. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Itt a vége, most jövünk le. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Csepp álmokat!
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
0: A hét magyar nótája.
3: Megárad a patak,

kislánynak én leszek a párja. Kinek mi gondja van rája, hadd járjon a világ szája. A legszebb kislánynak én

házon, csaparra vigyáztam, hogy senki meg ne lásson. Betakartam, hogy ne ázzon, megöleltem, hogy ne fázzon. Csaparra vigyáztam, hogy senki meg ne lásson. A szögeti csikós lendít a tiszán, 13 csengő cseng a csikai anyagán.

a messze. Kilenc bajgó hegyen él, egy kis lány még beleélt az ölembe. A horba van, a csócsa van, a két nyeli jó kedvénket te nézte. Három éjjel, három nap, nekem meg a pár.

hazitató, megszom jasztunk csodára. Három hétig oltottuk, egymást addig csókoltuk utána. Csapról nyeltik folyó nevét, hazitától megszomjaztunk csodára. Három hétig oltottuk, egymást addig csókoltuk.

az a név nevirasztó ott fent a padláson. Ölej, babám, csókolj, babám, halált is nem bánom. Az a szegény öreg asszony, az a név nevirasztó ott fent.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Kedves hallgatóink, szerda van, június 17-e, és következik a Terepjáró itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Ma 5 témával várjuk Önöket, úgyhogy már is kezdünk, és itt az első témánk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Tegnap tartotta meg 26. rendesülését Moravszky-Toplice község tanácsa. A jelenlévő tanácstagok többek között megvitatták egyes kommunális hulladék típusok díjainak módosítását. A község óvodáiban a 2026-2027-es évre vonatkozó csoportok kialakítását, a munkakörök rendszeresítését és a munkahelyek társfinanszírozását, valamint a régió átfogó közlekedési stratégiáját is. Fticser Inesz beszámolója következik.
3: A tanácstagok jóváhagyták a fejlesztési programok tervének módosítását, amelynek keretében a Rimszka-csárda projekthez kapcsolódóan 2026-ban több földterület megvásárlását tervezik. A beruházás értéke a korábban előirányzott összeghez képest több mint 20%-kal emelkedik, így eléri a 300 ezer eurót. Napirenden szerepelt a kommunális hulladékszállítás díja is. A részletekről Alojz Glavacs polgármester számol be.
4: Erre minden évben, illetve szükség szerint kerül sor. A kommunális hulladékok elszállítására és gyűjtésére felhatalmazott vállalat elkészíti a szükséges elemzést, amelyet idén is összeállított. Ebben a munkabérek, valamint más költségek, például az energiaárak növekedése alapján a díjak emelését javasolják. A községi tanács által elfogadott dokumentum szerint a kommunális hulladékok gyűjtésének díja 10%-kal emelkedik, a biológiai hulladékok esetében pedig hasonló mértékű a növekedés.
3: A tanács döntött a Moravszky-Toplice községi óvodák következő évének megszervezéséről is. A 2026-2027-es tanévben 14 csoport működik majd az intézményben. A község továbbra is társfinanszírozza az igazgatóhelyettesi, a korai fejlesztéssel foglalkozó pedagógusi, valamint a konyhai kisegítői munkakört, amelyekre az óvoda működésének biztosítása érdekében van szükség. A tanácstagok emellett megismerkedtek a Moravidék régiós átfogó közlekedési stratégiájának célkitűzéseivel is. A dokumentum a jövőben a fenntartható közlekedési fejlesztések alapjául szolgál majd a régióban. A témával kapcsolatban Alojz Glavacs polgármester a dokumentumok számának növekedésére és azok gyakorlati következményeire is felhívta a figyelmet.
4: Ezt a dokumentumot a Lendvai Turisztikai Közintézet készítette el több más partnerrel együtt. A Moravidék átfogó közlekedési stratégiájáról van szó. Egyre több ilyen dokumentum készül, ez is egy újabb közülük, amely egyébként 100 ezer euróba került. A régió tanácsában egy újabb hasonló dokumentumra, az úgynevezett regionális területrendezési tervre is számítunk, amely szintén 80-100 ezer euróba kerülhet. Amikor például építési engedélyt vagy más projekt dokumentációt nyújtunk be, újabb előírásokat és dokumentumokat kell majd figyelembe venni, és megvizsgálni, hogy azok összhangban vannak-e ezekkel a tervekkel és más területrendezési előírásokkal. Attól tartok, hogy ezek a dokumentumok egyre inkább megnehezítik majd a mindennapi életet.
2: A Magyarországon élő szlovén nemzeti közösség tagjaim áprilisban Holecz Károlyt választották meg országgyűlési szószólónak. Megválasztásáig Holecz töltötte be az országos szlovén önkormányzat elnöki tisztségét, amelynek székhelye a Rábavidéki Felsőszölnökön van. A szószólói és az önkormányzati elnöki poszt összeférhetetlensége miatt az országos szlovén önkormányzat közgyűlése a képviselők közül új elnököt választott, és pedig dr. Kondor István Péter személyében. A szervezet elnök helyettese tisztségét Bajzeknél Labrinc Gabriella látja el. Fehér Ilona összeállítását hallják.
5: Dr. Kondor István Péter, az országos szlovén önkormányzat új elnöke, mandátumának kulcsfontosságú irányelveként az oktatás területét emelte ki, valamint a Rábavidéken a kétnyelvű oktatás minőségének emelését és a meglévő oktatási programok fejlesztésének folytatását, jelentette az SZTA. A szlovén hírügynökségnek adott nyilatkozatában az új elnök hangsúlyozta, hogy az oktatás az egyik legfontosabb terület, amely erősíti a szlovén nyelv megmaradását és a közösség identitását. Ennek keretében nagyobb figyelmet kíván fordítani a kétnyelvű óvodáknak és iskoláknak, illetve magasabb támogatást a Rábavidéki Oktatási Intézményeknek. Kondor elmondása szerint az iskolákban már megkezdődött a változások bevezetése. Folyamatban van két iskola, a felsőszölnöki József Kosics kétnyelvű általános iskola, valamint az Apát István falvi kétnyelvű általános iskola összevonása. Az új elnök folytatni kívánja elődei Ropos Márton és Holecz Károly munkáját, mondta az SZTA-nak. Véleménye szerint az országos szlovén önkormányzat működése a magyarországi és a szlovéniai választások utáni változások bevezetése miatt kissé megnehezült. Emiatt intenzívebb tevékenység ősszel várható. Kondor külön hangsúlyt fektet a közösség összekapcsolására, a Magyarországi Szlovének Szövetségével és más kisebbségi szervezetekkel való jó együttműködésre. A projektek közül folytatja a felsőszolnoki malom felújítását. Kondor István Péter Budapesten él. Szakmáját tekintve mérnök, de egyetemi docensként dolgozik. Kecskeméten a Neumann János Egyetemen ad elő. Szülei felsőszolnökről származnak. Beszéli a rábavidéki nyelvjárást. Ljubljanában szlovén nyelvtanfolyamokon tanult. Egykor elnöke volt a budapesti szlovén önkormányzatnak, de a szlovén nagykövetségen is dolgozott. Jelenlegi feladatköreit felsőszölnök és Budapest között ingázással oldja meg.
2: A Lendvai Zeneiskola végzős hallgatói ünnepi hangversennyel zárták az alap- és középfokú képzésüket, és átvették bizonyítványokat. Mazsik Orbán Éva igazgatóval, majd két végzőssel, Botka Ágnes beszélgetett.
6: Pontosan 50 végzősünk volt idén, 13 felső tagozatos és 36 alsós. Nagyon örülünk nekik, nagyon kitartóak voltak, szorgalmasak voltak. Ugyebár, ahogy az elején is elmondtam, mindig vannak ilyen hullámzások. Néha nagyon szeretünk járni zeneiskolában, és néha nagyon szeretünk gyakorolni. És van olyan időszak, amikor ugye túlterheltek a gyerekek, úgy az iskolában, mint egyéb dolog miatt, és hát akkor éppen nem megy a gyakorlás, de ezek a gyerekek kitartottak, és ez sokat számít. Nem csak a zeneiskolában számít sokat, hanem az egész életre tekintve nagyon sokat számít.
7: Nagyon változatos, sok különböző hangszert láttunk ma este, amelyen a gyerekek előadtak.
6: Igen, szinte az egész palettát bemutattuk, tehát ugye a zongorától a harmonikán keresztül a szaxofonig különböző zeneműveket hallhattunk, a klasszikustól egészen a mai nap, és hát a rádióban hallható zeneszámokig. Próbálunk alkalmazkodni a gyerekekhez, nekünk az a legfontosabb, hogy még ezek után is, hogy most mikor ugye leléptek a színpadról, hogy továbbra is megmaradjon bennük ez a szeretet úgy a zenéhez, mint a tánchoz, és hogy bármikor kézbe veszik azt a hangszert, bármikor megteszik azt a tánclépést, tehát maradjon meg ez nekik valami örömben, és hát valami szép emlékben.
7: A Lendvai Zeneiskolára jellemző pillanatnyilag az a friss energia, amit a sok fiatal tanár hozott, akik nem csak tanárok, hanem maguk is alkotók.
6: Így van, a tanáraink nem csak tanárok, tehát itt ki kell hangsúlyoznom, mivel egy az egyre tanítunk, hát jó más a, ugye, a balett, mert ott csoportos órák zajlanak, viszont itt a hangszeres óráknál ugye egy az egyre, tehát individuális órákról beszélünk, tehát gyakorlatilag valamilyen szinten barátok is lesznek a tanárokkal, valahol pszichológusokká is válunk ugye a tanulók számára, és ahogy tetszett mondani, nem csak tanárok, hanem valójában előadók is, tehát minden annyira ők maguk is a színpadon szerepelnek.
7: Sőt, zenét is szereznek.
6: Így van, zenét is szereznek, úgyhogy nem csak szerepelnek, hanem zenét is szereznek, és a tudásukat szeretik továbbadni a gyermekeknek.
7: Ma este azonban nem csak igazgatónőként követte ezt a mai koncertet, hanem édesanyaként is izgult egy picit minden bizonnyal.
6: Tanárként és szülőként, tehát olyan szempontból nem izgultam, hogy hogyan fognak szerepelni, mert annyira már bízok bennük, hogy önállóak is tudják, hogy mit kell csinálni. Néha sikerül, néha valami félre is sikerül, de hát ez az élet, és erről is szól, és ezt el kell fogadni. Jobban ugye a beszédemnél ihletődtem meg, mert úgy belegondoltam, mint édesanyja is, hogy ugye már vége felé tartunk, utolsó lépések.

0: Bazsika, Anna és Izabella, hogyan beszéltétek meg akkor, hogy ki melyik hangszert fogja választani, kinek melyik tetszett?
1: Hát én éppen ezt nem beszéltem, és senki nincs, csak hallott, hogy az anyám játszik, és akkor nekem annyira bejött, hogy tudta, hogy nekem is kell játszolnom, és...
0: Igen, és ezért lett a zongora.
1: Igen. Gyakorlatilag ez nem is volt veszekedés, mert amikor azt gondoltam, hogy annak a zeneiskolában, hogy akkor azt gondoltam, milyen, és akkor elkezdtem érdeklődni, melyik hangszer még ilyen jó, akkor hallottam, hogy a fuvola az még ilyen nagyon jó hangszer, és akkor gondoltam, miért is ne?
0: Hogyan működött ez?
1: Hát nagyon jó, szeretik vele összedolgozni, elsősorban azért, mert elég egyformán gondolkodunk, úgyhogy.
0: Igen.
1: Ez elég ritka eset, hogy összüt játszunk, de mondjuk úgy, hogy nem is volt annyira rossz.
0: Ki a kedvenc zeneszerzőtök?
1: Hát az most éppenséggel még nincs, mindenki, aki filmzenét ír. Rengeteg kedvencem van. Nem hiszem, hogy egy órában megbírnám sorolni az összeset.
0: Nekem is nagyon tetszettek ezek a japán zeneszerzőknek a szerzeményei. Ti is így vagytok ezzel?
1: Hát ennek, ez most például ez az egy darab, ez nagyon gyönyörű volt, és már régóta szerettem hallgatni, úgyhogy nagyon meglepődtem a boldogságtól, amikor ezt játszottuk. Én szeretem az ilyen japánosat, mert akkor mindig olyan másra berőt ad hozzá.
0: Táncoltatok is esetleg? Jártatok balettra is?
1: Egy évet, úgy jártam, csak egy évet. Épp úgy, ahogy Anna. Már zeneiskolába mentem, úgyhogy utána már túl sok volt mind akár tétszire, és gondoltam, jó van, megtettem balát.
0: Folytatjátok esetleg?
1: A zenét igen. Igen, kibírom a 9-ig.
0: Igen, tehát azt jelenti, hogy még plusz 2 év következik.
1: Igen.
2: Az amerikai szőlőkabóca mára a szőlő legkíméletlenebb kártevőjévé vált. Emiatt az ellene való védekezés ma már kötelező. Az első permetezésre június 26-áig kell sort keríteni. A részletekről Jobbágy Klára szól.
3: Az amerikai szőlőkabóca kártétele messze túlszárnyalja a szőlő eddig ismert összes kártevőjének kártételét. E kártevő lárvái 5 fejlődési szakaszon esnek át, ebből a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát a kifejlett rovar mellett lárvái közül már a 3. stádiumú lárvák is terjesztik. Mára ezt a lárva stádiumot elérte a károsító, így a kabóca populáció csökkentése érdekében egybekötötten az időszerű gombalőszeressel minden szőlős gazdának kötelezően el kell végeznie a rovarirtó kezelést is. E kártevő az L3-as fejlődési szakaszt több éves megfigyelés alapján általában a szőlő virágzásának végén éri el. Térségünkben a szőlők nagy része elvirágzott, vagy a virágzás végén jár. A bogyók mérete fajtánként eléri a kölesszem, vagy apróbb zöldborsó méretet, így az első kezelés határidejét a szakemberek június 26-áig határozták meg. Ellene a következő rovarirtószerek használhatók: Mospilán, acetogél, Imprus, Alfaguard, Carnadine, valamint használható még a Sivantoprim is. Ezek a készítmények hosszanható hatásmechanizmussal rendelkeznek, és körülbelül 3 hétig hatékonyan írtják az amerikai szőlőkabócát, ekkor kerül sor majd a következő kezelésre. Az ajánlott rovarirtószerek használatakor be kell tartani az úgynevezett méhvédelmi intézkedéseket, tehát e szerek használata előtt az ültetvényvirágzó ajnövényzetét le kell kaszálni. A kezelést szélcsendes időben este kell elvégezni, amikor a méhek és más beporzók már befejezték napi munkájukat.
2: Jelentős változás előtt áll a Radenci Radenska vállalat. Július 1-től ugyanis a cég nem rendelkezik többé a Pepsi termékek gyártási és forgalmazási licencével, amely hosszú éveken át szerves részét képezte üzleti tevékenységüknek. Hogy ez mit jelent a vállalat jövőjét illetően, arról Horváth Dávid szól bővebben.
4: A Pepsi termékek gyártása fontos részét képezte a Radenska vállalat üzleti tevékenységének. A cégek útjai viszont július 1-jével elválnak, de mint ahogy azt a Radenskánál hangsúlyozzák, a Pepsi termékek gyártása és forgalmazása az év végéig zavartalanul folytatódik. A vállalat vezetése szerint a licenc elvesztése ugyan komoly fordulópontot jelent, de egyben lehetőséget is teremt a további fejlődésre. Marian Sefcovics vezérigazgató közleményében kiemelte, hogy a Radenska erős és jól ismert saját márkákkal, modern gyártókapacitásokkal, valamint tapasztalt és elkötelezett munkatársakkal rendelkezik. Hozzátette, a vállalat története során többször bizonyította alkalmazkodó képességét, ezért most a saját márkák fejlesztésére és piaci pozíciójuk további erősítésére összpontosítanak. A Radenska anyavállalata, a cseh Kofola csoport szintén bizakodóan tekint a változásra. Janis Samaras, a Kofola vezérigazgatója szerint a PepsiCo vállalattal folytatott együttműködés viszonylag alacsony nyereséget termelt, és a csoport árbevételének csupán néhány százalékát adta. A felszabaduló gyártói és logisztikai kapacitásokat ezért a jövőben saját termékek, illetve más licencelt márkák fejlesztésére és piacbővítésére kívánják felhasználni. A vállalat ugyanakkor tisztában van azzal, hogy a változás bizonytalanságot okoz a dolgozók körében. A sajtóban megjelent információk szerint több munkavállaló aggódik a licenc megszűnésének következményei miatt, azonban a cég egyelőre nem jelentett be létszámcsökkentést. A vezetőség szerint jelenleg egy átfogó átállási terv kidolgozása zajlik, amelynek célja a működés zökkenőmentes folytatása és az új üzleti irányok megerősítése. A PepsiCo licenc elvesztése azért is számít jelentős eseménynek, mert a Kofola csoport korábbi tulajdonszerzése után a Radenska nem csak a szlovén piacon, hanem Horvátországban is gyárthatta és forgalmazhatta a Pepsi, a Mirinda és a 7-Up üdítő italokat. Ez az együttműködés az elmúlt évek egyik meghatározó elemévé vált a vállalat üzleti modelljében. A pénzügyi adatok alapján azonban a Radenska továbbra is stabil helyzetben van. A vállalat 2025-ben közel 53 millió eurós árbevételt ért el, nettó nyeresége meghaladta a 6 millió eurót, miközben a foglalkoztatottak száma is növekedett. A vezetés szerint ezek az eredmények megfelelő alapot biztosítanak ahhoz, hogy a cég sikeresen alkalmazkodjon az új piaci körülményekhez.
2: Június 17-e van, szerda, és a terepjárót hallhatták itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Ezeket a témákat megtalálják a honlapunkon is, mmr.si. Mi pedig továbbra is jó rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket, Kepéné Bihar Mária vagyok. Önök pedig a Tulipános Láda című műsorunk júniusi adását hallják. Mai adásunkban a Puconci, az egykori Batyándi Lutár evangélikus lelkés család történetét ismerhetik meg. Az ő történetükön keresztül elevenedik meg az egykori Muramente 20. századi története. Aki segítségünkre lesz ebben, az Góth Szuzána, a család egyik leszármazottja, aki ma Szombathelyen él. Góth Szuzána a Puconcin 60 éven át lelkészként szolgáló Lutár Ádám unokája, aki 17 éves koráig élt nagyapja féltő szeretetében. Most az ő visszaemlékezései következnek. Kérem, hallgassák szeretettel!
1: Szuzána. Góth vagyok, Szuzána, ez a szlovén nevem, a magyar nevem Zsuzsa. Most publikáltam Zsuzsa néven is, újabban meg Szuzána. Amióta nyugdíjban vagyok, azóta visszaszereztem magamnak az eredeti nevemet. Mert amikor Magyarországra jöttem, akkor nem voltak hajlandók a személy igazolványt úgy kiállítani, hogy Szuzána legyen benne, a másik nevem pedig Charlotte. Azt mondták, hogy lehetek Zsuzsanna Sarolta, vagy hogy is mondták. Mondtam, nem, köszönöm szépen, akkor válasszak, hogy melyik legyek, Zsuzsanna vagy Sarolta. Hát mondom, nekem egyik se tetszik, nekem mind a kettő idegen, de ha már választanom kell, akkor Zsuzsát választom is. Illetem, tehát mikor születtem? Hát 83 éves vagyok, szégyellem bevallani, hogy ilyen idős vagyok. Szombathelyre jöttem megszületni, mert édesanyám akkor, tehát ez a két, illetve a második világháború alatt, ezt a területet, szlovéniai területet visszacsatolták Magyarországhoz. És Szombathelyen volt egy olyan klinika, ahol édesanyám engem világra akart hozni. Ezért jöttem Szombathelyre, de utána már mentünk vissza, és ott éltem 16-valahány hónapos koromig. Éves koromig. Tehát 16 és 17 között jöttem át Szombathelyre.

A nagybátyám, a Tibor, édesanyám testvére, a Ljubljanai Egyetemen tanult, gépészmérnöknek, és ott az egyik tanára felfigyelt arra, hogy ő milyen magas. 2 méter magas volt, 100 kiló, akkor nagyon intelligens volt, beszélt nyelveket, és úgy érdekesnek találták az ő személyiségét, és elkezdte kutatni a családfát, és ő visszavezette a Lutár nemzetséget Lutár Mihályig, aki a lendvai Bánfi családnak volt az intézője, és ő napló feljegyzéseket végzett. És ez a Mihály visszavezette a családot egy Iván nevű, Lutár Iván nevű, vagy hát nem tudom, Lutár volt-e, de Iván nevű ősünkhöz, aki a népvándorlás korában a vendégnek volt a fejedelme. Hát ez egy nagyon érdekesnek találtam én, nem? Ez egy érdekes dolog, de hát ezt most nem tudjuk dokumentálni, azért, mert kitört a háború, a nagybátyám bevonult a hadseregbe, a tanárával nem tudom mi lett, amit ő összeállított, az elveszett. Na de ez is egy érdekes dolog volt, hogy egy szlovéniai történész, akivel én véletlenül találkoztam, már nem tudom milyen rendezvényen, elküldte nekem ugyanezt az információt, hogy a Bánfi családnak volt, tehát most nem mondom el még egyszer, és ez valahogy egybeesett. És találtam egy nagyapámtól egy feljegyzést, nem gondolom, hogy fontos lenne azt most itt bemutatnom, ugyanez áll benne, hogy névvándorlás koráig. Na most, ami viszont dokumentálható, ezek a címerek itt mutatják. Az első címerünk a legrégebbi, azt Lutár Györgynek és 2 testvérének, Andrásnak és Péternek adományozta II. Rudolf német-római császár a prágai királyi udvarban 1596. augusztus 29-én. Tehát 500 éves. Sőt, 600. Jól számoltam? 600, igen. A második címer az Lutár Istvánnak adományozta 3. Ferdinánd 1643. július 2-án a bécsi udvarban. A 3. címer az pedig a szentbibori Lutár Sebestyén és testvérei Máté Miklós és István szintén 3. Ferdinándtól kapták 1650. február 24-én Bécsben. A nemesi levél, az az 1596-os, az pedig a Muraszombati Múzeumban látható. Az egyik teremben 2 címer van, az a Szapári volt a gróf, ugye? Az övé volt a kastély, tehát az egyik az ő címere, a másik pedig a Lutár családnak a címere. Na most ezt azért tartják nagyon értékes dokumentumnak, mert bizonyítja, hogy a vendégeknek is volt saját nemességük, nem csak a magyaroknak ott, Murántúlon. Na most a 4. címer itt, hogyha meg tetszett nézni, az pedig apám családjának a címere, ősi címere, az viszont a legrégebbi. 1418-ból származik, Gót Miklós kapta, királyi adómester volt. Na most ez a család viszont vissza van vezetve rendesen, ott, hogyha majd lenne szíves megnézni, Ria, ott a széken, ott van egy paksamét, a papír, az mind gyakorlatilag az. Tehát ez valami 10, nem tudom hány oldal, visszavezetve
a család 1418-ig. Tehát apám a mai Szlovákia területéről, apám ősei a mai Szlovákia területéről származnak, egy Gotova nevű településről. Apám elment oda, megnézte az ősi kastélyt, engem is hívott, de engem akkor még nem érdekelt a múlt. Mert ez úgy van, hogy az ember az életének az első felében még csak előre néz. Hogy olyan mindig szerelmes, meg mindig történik valami. Amikor meg úgy 40-50 évet elér, akkor meg egyszer csak váratlanul elkezd érdeklődni a múlt iránt. De hát ez még akkor volt, amikor engem még ez nem érdekelt. Úgyhogy azért nem mentem el, amit ma rettenetesen sajnálok. Mert jó lett volna ezt azért látni. Egyébként apám rokonságát egyáltalán nem ismerem. A szüleim elváltak, amikor visszajött apám a hadifogságból, és nem értem, hogy nekem miért nem mutatott be, vagy engem miért nem mutatott be, egyetlen rokonának sem, senkinek. Én Budapesten voltam egyetemista, 1962-től, 68-ban végeztem. És ez alatt az idő alatt, ott nem tudom hány unokatestvérem kötött házasságot, mert körülbelül egyidősek voltunk. És még Amerikából is, meg Párizsból is, meg mit tudom én honnan. Mindenkit meghívtak az ünnepi lakomára. Én Budapesten voltam a kollégista akkor, engem apám nem hívott meg. És az unokatestvéreimet én elkezdtem interneten keresni. És akkor kérdezik, te akkor Pesten vagy? Hát miért nem jöttél el az esküvőmre? Hát jó, kérdezem, miért nem hívtatok meg? Hát ők nem tudták. Én nem tudom, apám mit szégyelt rajtam, igaz, akkor még nagyon rosszul beszéltem magyarul. És vagy ezt szégyelte, vagy azt, hogy nem vele élek, én nem tudom.

Csak a nagypapámat volt szerencsém ismerni. A nagymamám 1928. február 1-én meghalt. Tehát vele én nem találkozhatom, mert én 43-ban születtem. De az ő emléke a mi családunkban az élt. Például az én nagyapám 45 évig volt, özvegy. 45 évig volt özvegy, amíg én ott éltem Jugoszláviában. Minden este, mielőtt nyugovóra tért, felmentünk a nagymamához, a sírjához. Tehát 45 éves korában meghalt. 3 árva gyereket hagyott maga után. A nagymamám súlyos beteg lett. Rákos lett. És akkor még, hát most sem nagyon tudják gyógyítani, de akkor egyáltalán nem tudták. Ezért nagypapám rengeteg pénzt, időt áldozva Grazban gyógyítatta. Ott megoperálták, de hát nem sokáig maradt életben. Róla annyit, hogy Budapesten végezte a Képzőművészeti Akadémiát, festészetet tanult, és épülettervezést is. Utána elvégezte a rajztanári szakot is, és a szombathelyi polgári fiúiskolában tanított, ami ma az Zrínyi utcai, azt hiszem az általános iskola, igen, az Zrínyi utcai általános iskola, az volt akkor a polgári fiúiskola. Ő úgy került, ő még Muraszombatban született, mert a dédszülők, tehát az ő szülei muraszombatiak voltak. A dédpapa, aki ezt a házat építette, úgy került ide, hogy a monarchia idején állami szolgálatban volt, és ide helyezték. Adóvégrehajtó volt, és ezt a házat építették. Ennek a háznak a hossza 14,5 méter, lemértem, mert ez a legkisebb itt ezen a részen. És nem tudtam, hogy miért pont. És valahol olvastam, hogy ez volt a minimális méret, aminek meg kellett felelnie egy épületnek ebben az utcában. Tehát ez volt a minimum, 14,5 méter. Na, hát ő ezt építette, és a nem tudom hány éves volt a nagymama, amikor ide került, azt a magnóliát, ott az udvaron, annak az elődjét ő ültette. És akkor 1972-ben, amikor a nagypapám meghalt, ja, először még annyit, hogy amikor ő férhez ment a nagypapámhoz, és Batyándra került, mert a nagypapám ott volt lelkész, ezt a fát, amelyik még nagyon pici volt, kiásta, és elvitte oda. Amikor a nagypapám meghalt 1972-ben, én annak egy ágát letakartam földdel, meggyökeresedett, idehoztam, elültettem, és legalább 3-szor akkora lett, mint az ott. Nagyon jól érzi magát itt a szülőföldjén. Na, hát szegény nagymamámról nem tudok sokat mesélni. A Batyándi lelkészlakot ő tervezte. Amikor férhez ment, akkor visszakerült oda. A nagypapámat úgy ismerte meg, hogy a nagypapám lelkészként temette az ő nagymamáját, tehát a nagymamámnak a nagymamáját.
És akkor ismerkedtek meg. Összeházasodtak, de itt Szombathelyen kötöttek házasságot, 1916-ban, még a monarchia idején. Most nem is tudom, hogy hát a nagymamámról. Nagymamám utána Muraszombatban tanított, ott is a polgári iskolában. Ott aztán nem volt ilyen külön, hogy fiú, ott polgári iskola volt. És Batyándról a kocsis horta hintóval Muraszombatban. Hát amíg ő tanított, nem tudom, hazajött, vagy megvárta, nem tudom. De amikor a nagypapámnak temetésre kellett mennie, és a kocsis a hintóval vitte a temetésre, akkor a nagymamám lóháton ment Muraszombatba tanítani. Ezt még nekem mesélték. Régebben azok az idős emberek, akikkel én gyerekkoromban ott találkoztam.

Na, akkor nagypapám evangélikus lelkész volt, 60 évig szolgált lelkészként Batyándon. 1886 december 24-én született Szent Biboron. Szent Bibor Batyántól körülbelül 4 kilométerre volt, Muraszombattól 7 kilométerre, akkor 1911-ben szentelték lelkészé, 1913-tól volt az állandó helye Batyándon, de már volt előtte is segédlelkészként Porkoláb Gyulánál, aki már akkor súlyos beteg volt, úgyhogy összesen 60 évig volt ott lelkész. A nagypapám mindent jelentett nekem. Bocsánat, el kellett hagynom. Amikor 70 éves volt, azt mondta, hogy jobb lesz, hogyha én most elmegyek Magyarországra, mert ez az a kor, amikor neki már minden nap számolnia kell azzal, hogy esetleg nem éri meg a következő napot.

Hárman voltak testvérek. Amikor a nagymama meghalt, a legidősebb 11 éves volt, a Tibor. Az édesanyja volt a középső, ő született 1919-ben, a Gusztáv, aki a Lendvai Népújságnak volt az első szerkesztője József Wild idején. Gusztáv meg felelős szerkesztő volt, a József Wild volt az igazgató. Ő volt a legfiatalabb, ő 1921-ben született. Akkor, amikor a nagymama meghalt, akkor nagyapám különböző családokhoz adta őket. Mert ő nem ért rá velük foglalkozni. Édesanyámat ide, a dédmamához, ő nevelte, aztán később Győrben tanult, a tanítóképző intézetben. A Gusztáv, ő volt a legfiatalabb, ő hol is tanult? Ptújban, meg még nem tudom hol, aztán egyetemen Ljubljanában, a Tibor pedig Kocsiójébe került, és ő is Ljubljanában tanult. Ő gépészmérnöknek, tehát az idősebbik gépészmérnöknek, a fiatalabbik pedig bányamérnöknek. És először kollégiumban laktak mind a ketten, hogy megtanulják a rendet. Utána francia családhoz kerültek, hát ma azt mondanák, hogy albérletbe. De akkor azért egy kicsit másképp volt, mert ott családtagként kezelték őket. És megtanultak jól franciául, utána mind a ketten német családhoz kerültek, a Tibor is, meg a Gusztáv is, és a Tibor nagyon jól megtanult németül. Neki rendkívül jól tetszett a német fegyelem. És akkor kezdődött, amikor már egyetemen volt, akkor is ennél a családnál lakott, és ők is rábeszélték arra, meg az egyetemen is, hogy lépjen be az a Wehrmacht, tehát először is ebbe a német Arbeiterpartájba, NSDAP-ba, és később pedig Wehrmachtnak lett a tolmácsa.

Kedves hallgatóink, a Lutár család története nem ért véget a II. Világháborúnál, sőt, itt válik majd igazán izgalmassá. Mi is innen folytatjuk majd júliusi adásunkat. Kérem, akkor is tartsanak velünk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Magam és szerzőtársam, dr. Lendvai Kepe Zoltán, valamint technikus munkatársam, Torma Róbert nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. A tulipános ládát és benne Kepéné Bihar Máriát hallották. Isten és az ember minket soha el ne hagyjon.

MMR. MMR.

feleséged aranyos, de elég, elég a gyertya, ameddig a keze jutott felém. 4-5 ötlet akad még a fejemben, ott látod a szememben. Helyetben nem haboznék, nem várnék a hét végére, csak legyen a pont a sor végére.

Vidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnénk.